0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam a szobá. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: vagy az első szerelem.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvírojuk szercét. Rádió. Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92.1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Életfilozófiák. Minden mindegy. Egy kép. Talán egy filmből. Egy utca, jövő, menő, rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Mozdulatlannak tűnik. Reggel elindult, akár a többiek. Bár mindenki másképp indul el. Van, aki nehézkesen készülődik. Nehezebben megy az ébredés, olyan jó lenne kicsit lustálkodni, kicsit visszatolni az idő szekerét, minél később kezdődjön, amikor már figyelni kell, összpontosítani kell, a felelősség ideje. Valaki aprólékosan átgondol mindent, ami vár rá. Rendszerezi gondolatait, tetteit. Szöszmötöl, pakolgat, kávézik, reggelizik. Hogy jól kezdődjön a nap. Hogy ne érjék meglepetések. Mindig tudja, mit hogyan mondjon, mit hogyan tegyen. Hogy majd jól végződjön is a nap. Van, aki sietős, rohanós, kapkodós. Hogy odaérjen, hogy időben érkezzen. Indulni kell, menni kell. Vár a munka, az iskola, várnak a barátok, az ismerősök. Vár az életünk. Néha átgondolt, néha esetleges, ki hova megy, mikor milyen állomásokat ittad be. Mert ahogyan indulni nehéz, úgy megérkezni is az. Küzdelmes az út, a reggeltől az estéig, a kezdettől a végig. Sokszor a körülmények változtatják az útvonalat. Boldogságok, bánatok, tragédiák. Megtorpantanak, előrébb tolnak, akadályokat gördítenek. De ha ismerem az út végét, a célt, könnyebben veszem az akadályokat. A kicsiket felemelem, a nagyokat kikerülöm. S ha megérkezem, teljes volt a nap. Az életem. S tudom, a nap vége egy új napnak a kezdete. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő, menő, rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Csak egy helyben toporog, rakosgatja lábait, egyet előre, egyet vissza. Elindult, de nem akar megérkezni sehova. Nem tudja hová, s ahol van, az biztosnak tűnik. Messziről mozdulatlannak látszik, messziről zavartalannak látszik. Peregnek a kockák, s közelebbről szemlélve kiderül, nem mozdulatlan, csak céltalan. Nem zavartalan, csak céltalan. Nem tudja, hogy ő a főhős.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

0: Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a Sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a Pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 00 00 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
1: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
2: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
3: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
4: Szenszkód numero 351 22 02 22.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
0: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилю.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Margitit János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк і békesség Істентől, ами Атянктól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hálatelt szívvel köszönjük meg neked, Urunk, a te házadba való belépést, akár fizikálisan, akár a távolból történjen mindez. Köszönjük, hogy te veled kapcsolatban felfedezhetjük azt, hogy magasságos, végtelen hatalmú, titokzatos és mindenek felett való vagy, és felfedezhetjük azt is, hogy ebben megkeresel meg bennünket, a mi füleinkkel, a szemeinkkel, az érzékszerveinkkel felfogható módon kijelented önmagad. Nap mint nap ott vagy körülöttünk a csodákban, az erőkben, amelyek tartanak bennünket. Vezetsz és kísérsz minket. Engedd, Urunk, hogy ebbe a szeretetbe be tudjunk lépni e mai napon. Engedd, hogy induljon a szívünk bűnbánatra feléd. Engedd, Urunk, hogy az igének megértésén keresztül az Úr Jézus Krisztus befogadásán át a szolgálatig eljuthassunk. Kérünk, ebben erősíts meg minket. Amen. Szeretett testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a mai napra kijelölt újszövetségi igeszakaszt és annak magyarázatát, mely írva található János első levelében, a 4. rész 11. versétől a 16. versig, eképpen szól az írott ige. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket itt az Úrházában. És szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a technika lehetőségein keresztül van velünk e mai napon. Kedves testvérek, olvassuk János levelét nap mint nap, és egyre másra különböző élmények, olvasási élmények jutnak elénk, és minden olvasási élményünknek egy óriási nagy kihívása az, hogy mennyire merem én azt elképzelni, hogy Isten igéje, mikor munkálkodik én bennem, mikor megszólít engem az ő vele való kapcsolatra és a másik emberrel való kapcsolatra, lehet-e az ilyen, ahogy az ige fogalmaz. Az a mélység, ami a Szentírásban újra és újra megjelenik, feltételezi azt, hogy van odaadás. Teljes odaadás az ember életében. Bár ezzel kapcsolatban a szavak mindig is a könnyebb terepet fogják jelenteni, hiszen azt mondani, hogy átadtam az életemet, átadtam mindenemet, talán mondatba foglalva nem olyan nehéz, mint amikor a valóságban vizsgázik az egész. amikor a valóságban határt kell szabjak önmagamnak. Na nem azért, mert lát valaki, nem azért, mert kiderül, hanem mert Isten így tanít. Ennek a feszültsége, azt gondolom, hogy a mai napi igeszakaszunk kapcsán is nagyon egyértelműen, nagyon határozottan jelen van. Ugyanis az Úr szeretetét felismerő levélíró ebből próbál meg továbbadni. És egy valamit már itt az elején tisztázni kell, hogy a mi emberi szavaink és gondolataink bár megpróbálják a teljességet megfogalmazni, megpróbálja kiírni magából ez az ember, hogy mennyire szeret minket az Isten, de azért mégiscsak korlátokba ütközünk. Mert ami a megváltásban történik, ami a világ teremtése óta az ember megváltásáért történik, nagyon nehezen adható vissza olyan mondatokkal, amelyekkel a mindennapi életünket írjuk le, amivel a mindennapi életünkben próbálunk meg boldogulni. De még így is, hogy az összkép nem festhető le a mennyei viszonyok állapota szerint, hisz nincsenek meg hozzá szavaink. Még így is, hogy a véges próbálja meg a végtelent bemutatni, még így is valamit megérthetünk. És ez a valami nem más, mint hogy az Istennek van kapcsolódása az irányunkba. Az Istennek kereső szándéka van minnyájunk irányába. És ez a keresés avval a szóval adható vissza a legjobban, amit mi valamennyien szeretetként ismerünk. Persze ehhez hozzá kapcsolódik nagyon sok emberi értelmezés, hiszen mindnyájunknak más a szeretet nyelve. Mindnyájan máshogy szeretjük kifejezni azt, hogy fontos nekünk a másik. Ismerjük a nagy megállapításokat, a klasszikusokat, hogy ajándékozás, érintés, minőségi idő, szívesség, olyan, mintha egy prizmán széttörne mindaz, ami az Istenben ott van, és bennünk egy-egy szín formájában, egy-egy ilyen elválasztott dolog formájában megjelenne, de visszafelé haladva, ahogy a Szentírás is vizsgálódik, az emberi világban megérthető, megismerhető édesapai, édesanyai szeretet, a barát és barát közti, ott a szerelemben ott lévő nagy mélység, ez bárhogy is vizsgáljuk, visszafelé nézve felfedezhető mögötte az Isten, aki sokkal előbb szeretett, aki ebben a szeretetében, időtlen távlatokban szemléli az embert. És következik ebből bármi. Jó-e akárkinek, hogyha ilyen dolgokat tud, vagy egy kicsit biblikusabban kérdezve, jó-e, hogyha ilyeneket forgatunk a szívünkben? Azt gondolom, hogy minden kétséget kizáróan a válasz az, hogy igen. Mert amikor az ember életében az alapvető kérdés az az, hogy ki gyűlöl, ki az, aki ellenem van, ki az én ellenségem, ki az, aki gáncsot vet elém és vermetás számomra, amikor ezzel, vagy valamint az én saját ilyen jellegű dolgaimmal telek meg, akkor teljesen elfordul a tekintetem mindenről, amit az Isten kijelentett. És nem látni az Istennek a cselekedeteit, nem látni az Istennek a szavait, se nagy összefüggésekben, sem pedig a saját életemben, az egy olyan megszegényedést hoz, amin nem fog segíteni a pénz. Amin nem fog segíteni semmilyen emberi dolog. Ettől a megszegényedéstől rettegünk, mindent megteszünk, hogy be ne következzék, és mint egy önbeteljesítő jóslat, ugye mondván egy ilyen mindennapi példával, egyszer csak valósággá válik. Mert Isten nélkül, az ő szeretete nélkül nagyon nehéz megújulni abban, hogy az ember szeressem. És Jézusnak a szavain keresztül az evangéliumban megértjük, hogy ennek a dimenziója nem csak annyi, hogy ugye neked is van pár ember, aki viszont szeret téged. Na, a küldetésed hozzájuk szól. Hanem amire az Isten szeretetének megértése, befogadás, az abban való nap, mint nap eltöltött idő, és az abban való gyógyulás, ezt kétszer szeretném aláhúzni. Amikor ez így körbefogja az ember életét, annak nem csak annyi lesz a kifelé vezető útja, hogy menj és szeresd, akik téged is szeretnek, hanem jóval nagyobb vállalások fejlődnek majd ebből. Olyan vállalások, amelyeket az ember, mikor megpróbál magáévá tenni először, valóban ijesztő. Hát hogy lehet szeretni mindenkit? Hogy lehet szeretni az ellenséget? Hogy lehet szeretni a rossz akarót? Hogy lehet szeretni azt, akivel egymásnak okozunk sebeket nap, mint nap? Miképpen van erre lehetőség, és valóságos dolog ez egyáltalán, vagy csak a Szentírás itt a szent szövegek gerjedezésében túlszalad? Olyannyira valóság ez, kedves testvérek, hogy János levelének újra és újra nagyon meggyőző és határozott érvelése van az iránt, hogy ez hozza el az ember számára a felszabadulás érzését. Azt, hogy én, mint az Isten szolgája, én, mint az Isten gyermeke, a saját magam egyszerű mi voltában újra és újra Jézus keresztje alatt meghozhatom azt a döntést, hogy ma szeretni akarok, ma szeretni fogok. Milyen furcsa ezt a két szót így állítani egymás mellé, hát döntés, a szeretet, hát azt érzük, érezzük. De ahogy az elején mondtam, ahogy bennünk sokféleképpen megjelenik Isten teremtettsége, Isten teremtésének a mi volta, és olyan Isten képmású állapotunkban hordozzuk mindazt, ami az ő gazdagságából jön, most visszafelé gondolva láthatjuk azt, hogy ahogy ő szeret bennünket, ahogy az ő szeretete olyan egyértelműen felismerhető, megtapasztalható, akár az ige vezetésében, akár az emlékezetünkben, amit vissza tudunk pörgetni, a szabadítások, a nagy megtartások, és mindabban, ami körbevesz bennünket, azt érthetjük meg, hogy az Isten nagyon komoly döntéseket hozott mellettünk. Ezek közül sokat fel lehetne sorolni, de egyik se tündököl úgy, mint Jézus Krisztusnak az áldozata. Jézus Krisztusnak az útja, amelyben azokra tekint, akik megváltásra szorulnak. És arra emlékszünk, és tudjuk, és talán még meg is valljuk, hogy a mindennapok harcában és küzdelemben nem mindig választjuk az Istent, sőt, inkább jobban esik ösztönből egy saját utat bejárni. És ez nem látszott vajon a keresztem? Nem látszott az örökké valóság állapotából, hogy kemény nyakú, Isten akarata ellen sokszor ellenkező, nagyon-nagyon elveszett emberekről van szó. Dehogy nem. Dehogy nem. És ezzel együtt, és igazából itt válik el a hihető a Szentírás kijelentésétől. Ezzel együtt azt mondta a mennyei atya, megváltom. És itt értjük meg, hogy amikor a Szentírásban ezt a szót látjuk, hogy szókapcsolatot, elnézést, hogy az Isten szeretete, az nem csak annyit jelent, hogy mint ahogy a mi szívünk hevesebben dobog a másik jelenlétébe, aki nekünk kedves, ezt látjuk az Istennél. Ha pontosan nem is tudjuk, hogy mit jelent, de az biztos, hogy felismerhetjük benne azt, hogy az Isten döntése mi mellettünk végleges. És ahogy az Új Szövetség tanít, itt is, és nagyon sok más helyen, az ebben való belépés, az ebben való közösség, na ez a gyülekezeti élettér. Ez a hívő embernek az egyéni története, és ez a mi gyülekezetünknek is a története, ami tart Isten kegyelméből jó hosszú ideje, ami a mai napra itt a mi jelenlétünkben és a távolban lévők jelenlétében és érdeklődésében a lélek által folytatódik, és a kegyelmi idő beteljesedéséig tart. És akkor ezen keresztül azt hiszem a mai nap feltehetünk magunknak egy olyan kérdést, hogy ahogy Isten vállalta, értem azt, hogy ő szeretni fog. Én, aki megváltott bűnösként, nyomorúságból szabadítottként vagyok jelen, én akarom-e járni ezt az utat? Mert János ebben lát egy feszültséget, ami több ízben megjelenik, de azt hiszem a mai ige kapcsán is nagyon érthető, hogy ha én meg vagyok váltva, ha én az Isten szeretetének gazdagságában ott vagyok, értsük jól ezt a példát, de úgy nyakig betelve az Úr kegyelmével, akkor én nem lehetek az óemberem szerint jelen. Nem vezethet az óemberem a másikhoz, nem vezethet az óemberem az Istenhez, nem lehetek az óemberem szerint önmagam. Mert bizony vannak dolgok, amiknek emiatt változni kell. És a Szentírásnak egy másik izgalmas és egészen húsig hatoló kérdése az az, hogyha a tetteinken más szűrődik keresztül, hogyha az életünknek az illata másat áraszt, mint amiről itt az ige beszél, az miért van? Az miért van? Azt gondolom, hogy ezt egy gyülekezet se hallja szívesen, lehet, hogy mi sem. Egy hívő ember se áll ennek a kérdésnek tárt karokkal elé, hogy na tartsunk önvizsgálatot. Ha egy mód van rá, ez inkább hadd csúszson. De ha túl nagy a különbség a között, amit az ige ír, és a között, ami a mi valóságunk, az miért van? Emberi találgatásból én nem vagyok olyan rossz, és sok ötletet és sok dolgot fel tudok sorolni, de nem ez a feladatunk a mai nap. Hanem megérkezve az önvizsgálatba, a sajátunkba, és a közösségünk önvizsgálatába is, érdemes ehhez hozzákapcsolni néhány gondolatot, amit nagyon nagy szeretettel tudok ajánlani imádságba is. Önmagamnak elsősorban, és mindnyájunknak. Van-e bennem vágy, kíváncsiság, Uram, az iránt, amit Te akarsz mondani? Van-e bennem bűnbánat a mindennapokban? Van-e az én számon dicsőítés és magasztalás a Te irányodba? Imakérésem van előbb, vagy döntésem? Van-e nekem közöm hozzád, Úr Jézus Krisztus? Ezt kérdezik a gonosz lelkek Jézustól, mi közünk hozzád? Mi közünk hozzád? Ez egy más világ. És Jézus Krisztus jelenlétében az ő megváltásának nyomán János levelének az írása távolabb van a kereszt eseményeitől már időben, mint egy pár év, ez már évtizedes távlatokat is jelent, de mégis a Jézus jelenlétében ott lévő szellemi, testi, egész emberi jelenlét legnagyobb csapása és sújtása, amikor mi közünk nekünk ehhez. Teológus koromban hallottam egy legációból hazatérő embertől, szolgatástól, fiatal lelkész tanonctól, hogy ott azt mondták a gyülekezeti lelkésznek, ahol ő volt, hogy kevesebbet beszéljen Jézus Krisztusról. Isten szeretetéről, végtelen mi voltáról, ebből filozófiai, megérthető dolgokból szívesen hallgatnak az emberek sok-sok mindent, de Jézus Krisztusra, arra, hogy ezzel kapcsolatban az én életembe van szükség személyes elköteleződésre, hát erről már majd legközelebb. Majd legközelebb. És a halogatásnak ebben a kérdésben megvan az ára, éppen úgy, mint az élet minden területén megvan a halogatásnak az ára. Ez pedig nem más, mint hogy mondva azt, hogy eljön majd az én időm szeretni, eljön majd az én időm befogadni az Isten szeretetét, eljön majd az én időm felvenni a szolgálatot, eljön majd az én időm, miközben ezt az ember mantrába, ilyen minduntalan, ismétlődő mondat koszorúba csak mondja és mondja, eközben akkora távolság tud felhalmozódni, hogyha belép Jézus, ha kérdez Jézus, ha Isten szeretetének a mi bennünk való gyakorlati tapasztalatáról van szó, ilyen nincs, ez nem lehet. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a Szentírással kapcsolatban nem feltétlenül az a legjobb kérdés, hogy mit éltünk már meg belőle. Az egy sokkal jobb kérdés, és közelebb visz bennünket a lényeglátáshoz, hogy mennyire tud ez hozzánk közel jönni. Mert soha nem az a feladat, hogy azzá váljunk, aki Krisztus volt. Ez nem működne. Ebből az emberi mi voltból, amit valamennyien a magunkénak ismerünk és tudunk, ebből ez nem menne. De hogy a mester és a tanítvány viszonyában a tanítvány formálódik, csiszolódik, alakul, magára szed dolgokat, másképpen lát, másképpen gondol. Ebben a viszonyban az ott töltött idő igenis hasznos és ajándék. És bár kívülre nézve hihetetlennek tűnik, hogy azért, mert az Isten engem szeret, ezért én meg tudok bocsátani. Kívülről nézve, végig gondolva hihetetlennek tűnik, hogy az Isten szeretete ennyire feltétel nélkül és Krisztusban van benne újrakezdés, van benne megelevenedés. Kívülről ez túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen. Belülről ez a mi valóságunk. Ez a mi valóságunk. Én ezt a hatalmas nagy ajándékát látom az igéből az Úrnak, és amikor azt halljuk, olvassuk a Szentírásban, hogy sóvárogva várja világ, az Isten fiak megjelenését, hát lehet, hogy az az ige tényleg össze van kötve a Szentírás többi részével, mint mindegyik másik. És a mai napi szakaszunk, visszautalva mindabba, erre hív meg minket. Olyan közösségre az Istennel, amit a Szentírásban úgy fejeződik ki, hogy Isten bennetek van. Hogy lehetnék én emberi állapotomban bármilyen módon is hordozója? Hát kedves testvérek, pünkösd ünnepét itt értjük meg újra, újra és újra. A Szentlélek Úristenen keresztül az Úr jelen van és munkálkodik. És milyen nagy felszabadulást, valóságos megújulás jelent, amikor az ember ennek nem hogy enged, hanem ebbe aktívan ott akar lenni. És ezt a kis gyenge, akaratlan igyekezetet, amit nagyon sokszor fel tudunk mutatni, ezt az Úr áldja meg. Én hiszem azt, hogy ebben szabad nekünk keresni a mindennapi megújulásunkat. Hiszem azt, hogy ebben szabad nekünk keresni a helyünket. Hogy lehetek én így jelen a családomban? Hogy lehetek jelen a baráti közösségemben, a munkaközösségemben? Hogy lehetek jelen ebben a világban? Kívánom mindnyájunknak, hogy Istennek ezt a megerősítő és megszabadító jelenlétét akarjuk továbbadni azáltal, hogy nap mint nap meghozzuk a döntést Jézus mellett, és amellett a szolgálat mellett, amit ő bíz ránk. Amen. Urunk, olyan sok mindenben a képzelő erő

0: te szeretetednek a megélésébe és megtapasztalásába. Engedd, Urunk, hogy ne távolságot akarjunk tartani, hanem újra kimondani és megvallani mindazt, ami felszabadít, ami erőt ad, ami meg tud minket eleveníteni. Imádkozunk, Urunk, azokért a szolgálatokért, amelyek előttünk állnak. Imádkozunk azért, hogy legyen a te gyermekeidnek gondja arra, hogy meghívást, idevezetést tudjanak gyakorolni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nem lehetnek itt, pedig itt szeretnének lenni. Te töltsd be az ő életükben a hiányérzetet a te szent jelenléteddel. Urunk, hálát adunk neked az idők teljességért, hogy eljöttél, hogy bennünket megváltottál, hadd tudjuk ezt továbbadni abban, hogy előtted alázattal másoknak is igyekszünk megbocsátani. Úr Jézus Krisztus, mutass nekünk utat a láthatóban és a nem láthatóban is. Kérünk, mennyei atyánk, így áld meg életünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 14-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 14 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Meghosszabbítható a nagycsaládos státusz és az igazolványok érvényessége. A Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatásokat nyújtó központ hivatalos oldalán arra hívják fel a figyelmet, hogy meghosszabbítható a nagycsaládos státusz és az ezt igazoló okmányok érvényessége, ha a gyermek a 18. életévének betöltése után is folytatja tanulmányait. Erre azok a családok jogosultak, amelyek nagykorú gyermeke nappali vagy duális képzésben tanul szakiskolában, szakmai előképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben. A státusz és az igazolványok érvényessége a tanulmányok befejezéséig. De legfeljebb a gyermek 23 éves koráig hosszabbítható meg. Az ügyintézéshez az egyik szülőnek kérelmet kell benyújtania, amelyet közvetlenül a szolgáltatási központban is ki lehet tölteni. Az intézmény Beregszászban, a Vörösmarty utca 3-as szám alatt található.
4: У Берегівському центрі надання адміністративних послуг нагадують про можливість продовжити статус багатодітної сім'ї та термін дії відповідних посвідчень, якщо дитина після досягнення 18-річного віку продовжує навчання. Право на продовження мають сім'ї, у яких повнолітня дитина навчається за денною або дуальною формою у закладі професійної, фахової, передвищої чи вищої освіти. Статус і термін дії посвідчення продовжується до завершення навчання, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23 років. Для оформлення послуги один із батьків має подати заяву, яку можна заповнити безпосередньо в ЦНАПі. В Берегові до центру надання адміністративних послуг можна звернутися за адресою вулиця Вершмортій, 3.
3: Jelentősen nőtt Kárpátalján azoknak az egészségügyi intézményeknek a száma, amelyek az állami program keretében ingyenes fogpótlást és fogászati kezelést nyújtanak. A program kezdetén még csak egy szolgáltató vett részt a kezdeményezésben, 2026. szeptemberére azonban már 23 egészségügyi intézmény csatlakozott hozzá. Erről az ukrán parlament emberi jogi biztosának kárpátaljai képviselete számolt be. A közölt adatok szerint 2026-ban eddig közel 1000-en vették igénybe az ingyenes fogpótlást, míg több mint 2900-an részesültek térítésmentes fogászati kezelésben. Az Országos Egészségügyi Szolgálat összesen több mint 33,4 millió hrivnyát utalt át a megye egészségügyi intézményeinek az elvégzett kezelésekért.
4: На Закарпатті суттєво зросла кількість медичних закладів, які надають безоплатні послуги із зубопротезування та зуболікування за державною програмою. Якщо на початку її реалізації в області працював лише один надавач таких послуг, то станом на вересень 2026 року до програми долучилися вже 23 медичні заклади. Про це повідомили у представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Закарпатській області. За даними, впродовж 2026 року безоплатним зубопротезуванням скористали уже майже 1000 осіб. Ще понад 2900 людей отримали безоплатне зуболікування. Загалом Національна служба здоров'я України виплатила медичним закладам області понад 33,4 мільйона гривень за надані послуги.
3: Növekszik az influenzás és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedések száma Kárpátalján, a járványküszöböt azonban egyelőre nem lépték túl. Az elmúlt héten 2736 megbetegedést regisztráltak a megyében, ami közel 24%-kal több az előző heti adatnál. A betegek több mint fele gyermek. A megbetegedések számának legnagyobb növekedését az Ungvári járásban jegyezték fel, ahol az esetek száma több mint a kétszeresére emelkedett. Ugyanakkor a megye 64 kistérségének egyikében sem haladta meg a járványküszöböt a fertőzések száma. Az egészségügyi szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a megelőző intézkedéseket. A betegség tüneteit mutató gyermekeket ne küldjék iskolába vagy óvodába, rosszul lét esetén maradjanak otthon, és időben forduljanak orvoshoz, adta hírül a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Járványmegelőzési Központ.
4: На Закарпатті зростає кількість випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, однак епідемічний поріг наразі не перевищено. За минулий тиждень в області зареєстрували 2736 випадків захворювання. Це майже на 24% більше, ніж за попередній тиждень. Більше половини захворілих – діти. Найбільше зростання захворюваності зафіксували в Ужгородському районі, де кількість випадків збільшилася більше, ніж вдвічі. Водночас у жодній із 64 територіальних громад області епідемічний поріг не перевищено. Медики закликають дотримуватися профілактичних заходів, не відправляти дітей із симптомами захворювання до шкіл і дитячих садків, залишатися вдома в разі погіршення самопочуття та своєчасно звертатися до лікаря. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
3: Két ukrán állampolgárt vettek őrizetbe a görög hatóságok, miután 361 kg kanabiszt találtak a jaktyukon, az Égei tenger keleti részén. A horvát zászló alatt közlekedő hajót a napokban állították meg a görög parti őrség munkatársai. A kábítószer besült piaci értéke több mint 1 millió euró. Az akcióban két járőrhajó és egy búvárcsapat vett részt. A hatóságok lefoglalták a hajót és a kábítószert, a fedélzeten tartózkodó két ukrán ellen pedig kábítószerkereskedelem gyanújával indult eljárás. Egyelőre nem tudni, honnan indult a szállítmány és hová tartott. Írja az Ekatimerini görög hírportál.
4: Грецькі правоохоронці затримали двох громадян України після того, як на їхній яхті виявили 361 кілограм канабісу. Судно під прапором Хорватії зупинили співробітники берегової охорони Греції у східній частині Егейського моря. Орієнтована ринкова вартість наркотиків перевищує 1 мільйон євро. В операції брали участь два патрульні катери та група водолазів. Правоохоронці вилучили судно та наркотичні речовини. Проти двох українців, які перебували на борту, розпочали провадження за підозрою у торгівлі наркотиками. Наразі невідомо, звідки вирушив вантаж і куди прямував. Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.
3: Önkéntesek tisztították meg a Kárpátok tengerének partját. A Csisztopon.de környezetvédelmi kezdeményezés résztvevői 29. alkalommal szerveztek ökopikniket az Égermezei víztározó területén. Két nap alatt több mint 1,3 tonna hulladékot gyűjtöttek össze, köztük 503 kg üveget és 130 kg műanyagot. A Kárpátok tengerének partja elnevezésű tájvédelmi terület a Huszti járásban található, és 9,60 hektáron terül el. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei állami közigazgatási turisztikai és üdülőhelyi főosztálya. Az önkéntesek 2020 ősze óta szerveznek hulladékgyűjtési akciókat a helyszínen, amelyekre ökopiknikek keretében várják az érdeklődőket. Az azóta eltelt időszakban összesen több mint 140 tonna szemetet gyűjtöttek össze.
4: Волонтери прибрали берег Закарпатського моря. Учасники екологічної ініціативи «Чисто.Де» провели 29-й екопікнік на території Вільшанського водосховища. За два дні вони зібрали понад 1,3 тонни сміття, з якого 530 кілограм скла та 130 кілограм пластику. Ландшафтний заказник берег Закарпатського моря розташований у Хуському районі і займає площу 90,6 гектара. Про це інформує управління туризму та курортів Закарпатської ОВА. Волонтери організовують прибирання цієї локації від побутового сміття, запрошуючи людей на екопікніки з осені 2020 року. З того часу в рамках екопікніків волонтери загалом зібрали понад 140 тонн сміття.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap derült idő várható Beregszászban. A legmagasabb hőmérséklet elérheti a 14 fokot. Eközben a Pipivánhegy csúcsát már hóborítja, a hőmérséklet pedig mínusz 4 fokra csökkent. A hegyi mentők arra kérik a turistákat, hogy legyenek óvatosak, folyamatosan kövessék az időjárás előrejelzéseket, és körültekintően tervezzék meg hegyi túráikat.
4: Сьогодні увесь день погода в Берегові буде ясною. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 14 градусів. Тим часом вершину гори Піпіван вже вкрив сніг, а температура повітря опустилася до мінус 4 градусів. Рятувальники закликають туристів бути обережними, стежити за прогнозом погоди та відповідально планувати походи в гори.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szluhacsám. A Bajnokok Ligája játéknapján több rangadó is látványos eredményt hozott. A Sporting idegenben 2-0-ra legyőzte a Lens csapatát, az Arsenal szintén magabiztosan játszott, 3-0-ra nyert a Lille ellen Londonban. A Galatasaray és a Barcelona összecsapása gólgazdag mérkőzést hozott, a katalánok 4-1-re győztek Isztambulban. A Villarreal hazai pályán múlta felül a Napolit, míg az Atletico Madrid 2-0-ra nyert a Manchester United ellen. A játéknap egyik legnagyobb meglepetését a Brüss szolgáltatta. A belga csapat 4-3-ra nyert Milánóban az Inter ellen. A Bayern München a Viking otthonában játszott 3-3-as döntetlent, míg az RB Leipzig 1-0-ra legyőzte a PSV-t. Улізі чемпіонів ігрової день приніс кілька яскравих результатів. Спортінг у виїзному матчі впевнено переміг Лен з рахунком 2-0. Арсенал також продемонстрував переконливу гру, здобувши 3-0 у Лондоні проти Ліля. Поєдинок між Галатасарай та Барселоною виявився результативним. Каталонці здобули перемогу 4-1 в Стамбулі. Вільярреал на власному полі обіграв Наполі. гравлі Атлетіко Мадрид переміг Манчестер Юнайтед. Однією з найбільш сенсацій стала перемога Брюге. Бельгійці виграли 4-3 у Мілані проти Інтера. Баварія Мюнхен зіграла у нічию 3-3 на виїзді з Вікінгом. Тоді як РБ Лейпциг мінімально здолав ПСВ Ейнтховен. A Mercedes pilótája Andrea Kimi Antonelli már a jövő héten történelmet írhat. Minden esélye megvan rá, hogy ő legyen minden idők legfiatalabb Formula 1-es világbajnoka. A sorsdöntő pillanat a 2026. október 23 és 25-e között Texasban megrendezett amerikai nagydíjon jöhet el. Az olasz versenyző jelenleg 102 ponttal előzi meg csapattársát George Russellt. Ha az ausztriai futam után Antonelli előnye eléri a 125 pontot, vagy annál többet, akkor matematikailag is megszerzi a bajnoki címet. A szezonból várhatóan még 5 futamban hátra, de Antonelli jelentős előnyben van a győzelmek számát tekintve, így pontazonosság esetén is ő állna jobban. Pilot Mercedes Andrea Kimi Antonelli уже наступного тижня може стати наймолодшим чемпіоном Формули 1 в історії. Розв'язка сезону можлива за підсумками гран-прі США, який пройде з 23 по 25 жовтня у Техасі. Наразі італієць випереджає свого напарника Джорджа Рассела на 102 очки. Якщо після гонки в Остіні перевага Антонелі становитиме 125 балів або більше, титул достроково стане його. До завершення чемпіонату орієнтовано лишається 5 етапів. Водночас Антонелі має значну перевагу за кількістю перемог, тож у разі рівності очок саме він буде попереду. A spanyol élvonalban szereplő Hetafe bejelentette, hogy egy évre leigazolta a Real Madrid korábbi csapat kapitányát Daniel Carvajalt, a 34 éves Európa bajnok jobb hátvédet. A megállapodást azt tette lehetővé, hogy a klub megkapta a La Liga pénzügyi fair play bizottságának jóváhagyását, így elhárult minden akadály Carvajal átigazolása elől. A rutinos védő négyszeres spanyol bajnok és hatszoros bajnokok ligája győztesként érkezik a városi riválishoz. A Hetafe hivatalos csatornái megerősítette, Carvajal készen áll új fejezetet nyitni pályafutásában. Іспанський клуб Хетафе оголосив про підписання колишнього капітана Реала Даніеля Карвахаля, який приєднається до команди на один рік. 34-річний чемпіон Європи розпочинає новий етап своєї кар'єри. Трансфер став можливим після того, як клуб отримав схвалення від комісії з фінансового фарплей. Тож усі перешкоди для переходу були зняті. Карвахаль приходить до міського суперника як чотириразовий чемпіон Іспанії та шестиразовий переможець Ліги чемпіонів. У своїх офіційних каналах Хетафе підтвердив, Карвахаль готовий розпочати роботу в новій команді. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
6: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
7: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
8: 2026. október 14-e 10 után 14 perccel. Az erőszer volt, kívánom mindenkinek ez a különkiles szerdai adása. Hogy van az idő? Tényleg szerda van, ugye?
9: Tényleg szerda van, a hétnek a közepe, és holnap, tehát ahogy már említettem néhány nappal ezelőtt, október 15, és onnantól kezdünk kifele haladni az őszből. Nem tudom, belefele haladni a télbe? Mert ugye...
8: Én egy kérdést akartam ma reggel feltenni, de mi van, fáztok?
9: Úgy néz ki, hogy igen. Reggel, mikor mondtad már, mint tegnap reggel, hogy az autónál elő kellett venni a speciális dolgokat. Hát ma reggel 4:30, 6:30 környékén nyitottam ki az ajtót, aztán szembenéztem a terasznak a plétetőjével, és néztem, hogy az a fehér az vajon most csak egy ilyen
8: az
9: szín és
8: fényjáték,
9: az nem volt ott. És ugye amikor megnéztem azt a helyet, ahol viszonylag fedettebb, tehát az épület feletti rész, ott teljesen más szint és kontrasztot adott, akkor rájöttem, hogy úgy néz ki, hogy Balazséról ide is sikerült némi hideget importálni, és hát a szinoptikot néztük ugye tegnap, azt mondta, hogy plusz egy fok várható, vagy plusz kettő, mármint, hogy ez lesz a tegnapi nap, vagy a hajnalnak a leghűvösebb.
8: A
9: legkevesebb pontja. Ezt módosították, ezt gyorsan módosították nullára, úgyhogy hiába néztem én már fél hétkor, hogy a terasznak a hőmérője plusz 2 fokot mutat, odafent legalábbis 2 méter magasságban ott bizony fehér volt a tető.
8: Elég nehéz ma már, ezen a mai éjszaka után egy kicsivel azon a vitán sikeresen felkerekedni, hogy mégsem kapcsoljuk be a fűtést, vegyél fel pulóvert a házban.
9: Objektív okok vannak.
8: Igen, egyre objektívak azok, amin el kell gondolkoznunk. Hát ugye éppen egy hírrel találkoztunk, hogy a szőlősi kis önkormányzat a kistérségben már holnaptól, az október 15-től kapcsolják fel az önkormányzati hivatalokban, illetve hozzátartozó rendszerben a fűtés. Hát nekünk ma lesz erről információk, amikor délután, hogy a Beregszászi Kistérség oktatási intézményei mikor látják ugyanezt elérkezettnek. Nem zárják ki azt, hogy még a héten bekapcsolják, de ezt még nem tudjuk pontosan, még nem kaptunk hivatalos információkat, bár kértünk a témában. Úgyhogy hát én azért ma reggel bejöttem a stúdióba, és hogy egyrészt, amikor volt kint fél fok az autóm szerint, és bent volt itt 17, nagyon megcsapott a meleg, amikor bent ültem 2 órát, akkor éreztem, hogy hű, akkor a sapkát még mindig, a kapucnit még nem vettem le, úgyhogy lassan mi is bekapcsoljuk.
9: Aklimatizálódni kell.
8: Igen, lassan mi is bekapcsoljuk a stúdiókban a fűtéseket.
9: Így van, tehát a közintézményekben a fűtés legalábbis ebben az önkormányzati részben, amit szólősi érintők, ők már eldöntötték, hogy az működni fog. Illetve hát szerintem teljesen logikusan, ha és amennyiben a hőmérséklet majd emelkedik, nem tudom, szerintem átlagból számolják ki, akkor nyilván majd kikapcsolják, vagy azokat a termosztátokat lejjebb húzzák, tehát nem kell akkor fűteni, amikor meleg van. Bár így, ahogy az előttünk lévő időszakot tekintem, és mondjuk az, hogy az előrejelzések be is jönnek, hát az átlagos kinti hőmérséklet erre a hétre vonatkozóan 13 és 16 fok között mozog. Hát azért kevésbé tudjuk elképzelni, hogy egy udvaron lévő plusz 16 fok, az 20 fokot fog majd varázsolni abba a terembe, ami oda bent van.
8: Tehát sok minden hitkérdés az életben,
9: szeretném megjegyezni. Az, ha kiült, akkor úgy néz ki, hogy ki fog hűlni. Talán még a templomoknak a vastag falai, na, azok tartják a hőt. Szerintem olyan november elejéig, de ha marad ez az időjárás, akkor le fog hűlni. Egyébként nem páratlan az, hogy ilyen hűvöset mutatnak októberben. Talán az előttünk lévő évek voltak azok, amelyek elkényeztettek. Például 2023, 3 évvel ezelőtt plusz 26 fok volt kint októberben, úgyhogy ott még az indiánok bőven itt anyáztak Beregszász környékén, viszont 1959-ben minusz 4 fok volt ugyanezen a napon, úgyhogy ott már a krizanténnak ámen volt, hogyha nem tagarták be.
8: Igen, azért az fontos, hogy megemlítettük a híreknek a végén, már hallottuk a lányok tolmácsolásában, de azért az első hó is megérkezett vidékünkre, bár nem az alföldi részeken, hanem a Popiván hegycsúcsnak a tetején láthatunk hó, a víznek a kristályos szerkezetének a hóformáját láthattuk. Ugye ez egy, hát mondjuk így, hogy első fecskeként van, de ez már jelentéktelen. Na még egyszer, nagyon fontos, hogy ez már azért a hidegről szól, és ha már hó van valahol, akkor az a hideget is hozza maga után. Egyébként, ami talán Beregszászban jó hír, hogy olyan nagyon szépen tud délutánonként sütni a nap, és amikor süt a nap, akkor viszont még a nap energiája az, hogy feltölti az emberi lelket és az emberi testet is egy kicsit meleggel. Egy-két technikai információval folytatnánk. Ugye a hírekben hallottuk, hogy holnapi nap folyamán csütörtökön a Csap-Záhony ukrán-magyar határát kelő helyen 8 és 16 óra között rendszerkarbantartási munkákat végeznek, ami miatt lassabb lesz majd az átkelés. Arra kérik az átkelőre tervezetteknek a figyelmét, hogy kalkuláljanak azzal, hogy sokkal hosszabb időben telik majd, és hogyha hosszú sor van, akkor talán jobb egy másik határát kellett keresni erre a célra. Ez tervezetten holnapi nap folyamán zajlik majd munkaidőben 8 és 16 óra között.
9: A Vodokalán-Kárpát-víznek is van bejelentése, méghozzá az, hogy a mai napon 8:30-tól a Tamás Mihály utca, illetve a Korjatovics utca környékén vízvezetéket csatlakoztatnak be. Ennek megfelelően a vízellátás az csökkentve lesz, illetve némi időre ki lesz kapcsolva. Úgy ígérik, illetve úgy tervezik, hogy a mai napon 13 órára a munkálatokat elvégzik, és a vízszolgáltatás innentől kezdve zavartalan lesz.
8: Ha már víz, akkor meg kell említenünk, hogy azért lassítja a forgalmat jelentősen Beregszászban a Muzsa utca, Muzsa irányába a Muzsa utca elején zajló út torlódás, igazából félpályán kell arra figyelni, hogy a teherautókat, illetve a traktornak a munkáját ne zavarjuk személygépkocsival. Ugye itt a vízrendszernek a felújítása zajlik, ezért földmunkálatokat láthatunk. Több napja zajlik már, de kérik a lakosság türelmét a szervezők. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy még a kátyúzás az még mindig zajlik a Jánosi területén. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag felmart árkokkal találkozhatunk reggelenként, amit délutána beaszfaltoznak, de szerencsére válnak újakat, úgyhogy folyamatosan zajlanak a munkátok. Arra kérünk mindenkit, hogy óvatosan vezessünk és figyeljünk az úton lévő igen mély akadályokra, úgyhogy kitartást, a kátyúzás elég jó ütemben zajlik egyébként.
9: Így van, hogyha ilyen ütemben zajlik, akkor még az eső megérkezte előtt, be is fejezhetik.
8: Október 23-án nemzeti ünnepünk, emléknapunk van, az 56-os eseményekre emlékezünk, több koszorúzás, több megemlékezés zajlik, majd Beregszászban a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet közösen szervezi az itt lévő működő egyházakkal, illetve szervezetekkel a koszorúzását a vonatállomáson kialakított 56-os emlékműnél 23-án pénteken délben, illetve 23-án 13 órakor Ungváron.
9: Az 56-os emlékműnél valóban?
8: Az ungvári főkonzulátus szervezésében egy közös koszorúzás, közös csendes koszorúzásra kerül sor 13 óra kezdettel Ungváron, az 56-os emlékműnél várnak mindenkit szeretettel a csendes koszorúzásokra. Aztán ebben a két órás műsorban is szeretnénk témákkal foglalkozni, illetve vendégeket várunk stúdium kerekasztalához. Első óránkban a témáink kimondottan a katasztrófavédelem köré gyűrűzik majd. Ebben egy uniós projektet szeretnénk bemutatni. Meghívott vendégeink Nagy Ferenc, a Nagydobrony Kistérség vezetője, illetve Tominec Mihály projektmenedzser lesz. Uniós forrásokból a katasztrófavédelem különböző területén történnek projektek. E kapcsán beszélgetünk majd perceken belül meghívott vendégeinkkel stúdium kerekasztalánál. Illetve második órában pedig a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet Beregszászi Tagozzátának vezetőjét, Gabóda Bélát várjuk stúdium kerekasztalához. Egy többnapos oktatási tudományos konferencia programsorozatra kerül sor Rákóczi emlékév téma körében. Őt várjuk majd stúdium kerekasztalához.
9: Szóhagynyisnyi Hosszínásai Peredácsi Ferenc Nagy, holová velik a Dobronyszkoji teritoriánői hromádé tá Mihály Tominec, menedzser projektjév, tá Béla Gabóda, zavidúváč perehívskoji filii Zakarpátskoho institúto písle diplomnoji pedagogičnoji osvítej.
8: Várunk mindenkit a rádió készülékek előtt elé, illetve a kamerák elé, mert fent vagyunk a Facebook közösségi oldalunkon. Külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, és külön köszönjük a kommenteket is. 095-709-709-7-es SMS Viber számunk. Ide várjuk a kérdéseinkre válaszokat, illetve kommenteket is. Az első kérdésünk így hangzott, hogy fáztatok-e ma reggel. Így álltok meg, örömmel veszük az üzeneteket. Egészen 12 óráig vagyunk veletek élőben. A háttérben zenével folytatjuk, Valmár, ez pedig a Beleúszok itt a különkedés szerdaidásában.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 10 óra 34 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. A különkedés műsora szól. Velünk van Eleonóra. Szép napot kívánok minden rádió hallgatónak és nézőnek. Máriát is köszöntjük szeretettel. Sziasztok mindenkinek, szép napot ezen a hűvös őszi napon. Mi fáztunk ma reggel. Köszönjük szépen. Ibolya is velünk van. Szép szerdai napot kíván. Erzsébet is most csatlakozik az őszi napon, illetve Mária is szintén most csatlakozik a rádió nézői közé, mert bennünket nézni is lehet ebben a mai adásunkban. Fent vagyunk a livestream közösségi oldalon. Külön köszönjük, hogyha velünk tartotok és megosztjátok a műsort. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiunk mikrofonja előtt köszöntjük Nagy Ferencet, a Nagy Dobronyi kistérség vezetőjét és Tominec Mihály projektmenedzsert. Szóhodni z nami u studii Ferenc Nagy, Holova Velikodobronyskoi Szilszkoi Rádé, ta Mihály Tominec, menedzser projektjév. Köszöntünk mindenkit a műsorban!
2: Egy uniós projekt keretében, négy határmenti pályázat keretében 2025. január 1-én vette kezdetét az a projekt, amely ma bemutatásra került az étteren keresztül. Mit kell tudni a Pressif nevezetű projektről, és milyen céllal valósul meg, kik a partnerek?
4: Akkor átvenném a szót, üdvözlök mindenkit. Hát ez egy sok határos, határon átnyúló projekt keretében valósul meg, és több partnerünk van, nyilvánvalóan, ahogy az ilyen projektekben az megszokott, kell, hogy legyen egy ukrán partner, amely jelen esetben a Nagydobronyi Térség Fejlesztéséért civil szervezet az ukrán részről, illetve, majd erről később néhány szót említenénk, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság. Ezek, akik az ukrán partnerek, és magyar a vezető partnerünk a Nemzeti Nemzet Stratégiai Kutatóintézet, illetve Romániából a Multiszalva Egyesület, Magyarországról a Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Tűzoltóság, és a Tisza-Csernyői Városi Önkormányzat Szlovákiából. Öten vagyunk benne ebben a projektben, amely 2025. január 1-én indult. Az egész projekt egy közel 770 ezer eurós projektről van szó. Minden projektpartnernek egy saját részt meg kell valósítani a saját országában, a közös alapelvek szerint. Ebből a Nagy Dobronyi Térség Fejlesztéséért civil szervezet közel ilyen 170 ezer eurós költségvetéssel rendelkezik, ami azért ekkora, mivel átvette a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnak a részét. És mivel ez ugye abból alakult ki, hogy tavaly egy tragikus esemény történt, és Zsukovszky Miklós visszatért teremtőjéhez, és az a döntés született a projekt szintjén, sok-sok egyeztetés, megbeszélés után, hogy nem akarjuk azt, hogy csak úgy elmaradjon az a projekt rész, amit a Derceni Tűzoltóság vállalt, hanem közös megegyezés szerint a dobronyi partner átvette ezeket a projektrészeket, és így most ezzel tudunk haladni. Már 2026. januárjától már ebbe vagyunk benne.
3: Mi volt az apropója, mi hozta ezt a szükségszerűséget, hogy Dobrony belekezdjen egy projektbe? Mi volt a cél?
5: Most nem tudom, milyen minőségbe válaszolok a Nagydobrony Kistérség polgármestereként, vagy a civil szervezetünk vezetőjeként. Tudni kell, hogy ez a térségfejlesztési, Dobrony térségfejlesztési civil szervezet, ez 16-tól van jelen, és igyekezett azokat a betömni azokat a lyukakat a munkájával, amit önkormányzati vagy járási vagy megyei szinten nem lehetett. A legfontosabb munkánk annak idején az utakjavítása volt. Erre találtunk partnereket, erre találtunk lehetőségek és támogatásokat, és az emberekkel közösen több éven keresztül, azt hiszem, hogy végül is 21-ig ment a program. A Nagy-Dobronyban és a Nagy-Dobrony Csongoron és Kisnóronyban összesen 13,5 kilométer utat építettünk nulláról, végig vagy javítottunk meg. Volt egy másik profilunk is, ami később éltünk egy lehetőséggel, időseket támogattunk gyógyszerekkel. Ez a munkánk, ez nagyon sikeres és eredményes volt, látszott minden kistérség, szinte minden falvában. Az emberek elégedettek voltak olyan helyekre került aszfalt burkolat, ahol soha nem voltam, lehet, hogy se képzel, hogy valaha ezt megéljük. Aztán jött a pandémia, ami a forrásokat már jelentősen lecsökkentette. Megszűnt az érdeklődés, mindenkinek más problémája lett. Ugye a támogatók is anyagi gondokkal küzdködtek rögtön a pandémia kezdetén, ugye nagyon nagy volt a lehetőségek megszűntek úgy számukra is. Egy komoly logisztikai cég ugye hónapig nem tudott szállítani, elég volt a munkatársaknak a fizetését kiadni, úgyhogy nem volt semmi jövedelem, és ez már a pandémia idején jelentősen visszacsökkent, de még akkor sikerült egy kicsit dolgoznunk, aztán a háború kezdetével ez minden megdőlt. De ugye folyamatosan képbe voltunk, térképeztük azokat a dolgokat, amit nekünk meg kell oldani a Nagy-Dobrony és Nagy-Dobrony környékén. Mindig is tisztában voltunk az árvíznek a veszélyével. Tudni kell, hogy a Nagy-Dobrony a Latorca mellett pont a határfolyónk, egyik oldalt a Rákosi kistérség, meg a Szülti kistérség, a másik oldalt, a Nagy-Dobrony és a Csapi kistérség van. A töltéseink szörnyű állapotban vannak. Egyszerűen nem is tudom ragozni. Szörnyű az állapot, és folyamatosan

0: mikor átmegy a peremen, akkor bizonyt előfolyik a laborki, pedig már nem tud folyni. Ez az egyik aggasztó dolog, ami nálunk van, a másik pedig az, hogy azok a kisebb töltésrendszerek, amit a kisebb áradások esetén védték a nagy töltést, úgy mondom, hát ezek nagyon tönkre mentek. Ez avval jár, hogy teljesen átszakadtak több helyen, és 10-20 méter eltűnt ezekből a töltésekből, és kisebb áradások esetén is van egy gyönyörű erdőnk, nem is egy több, de egy Plitesjanszki Landschaftné Parknak egy része nálunk terül el, egy gyönyörű természetvédelmi terület. Még dédapáink építették, elnézést, dédapáink ültették oda a fákat, mert az annó ez mezőgazdasági terület volt. És ükapáink, dédapáink még ott termeltek, aztán nem tudom miért nem, de erdő lett belőle. Még most is látható, több helyen gyümölcsfasor, vannak olyan részek is, például a diófás rész, ahol még megvannak azok a diófák, egy része, ami teljesen látszik, hogy szépen sok táblában egymástól pontos távolságra van ültetve. De a másként történtek a dolgok, ugye annak idején nem magánerdő lett, hanem állami erdő lett, és azt hiszem, hogy 2000-es évek elején úgy döntöttek, hogy ebből természetvédelmi terület lesz. Természetvédelmi területnek nyilvánították, gyönyörű is a hely. De mindenki tisztában vele, hogy mekkora szeméthegyeket hozzá a Latorca munkács irányából. Ott a zárt terekre ürítik sokan, van olyan kis térség, ahol nincsen megszervezve a szemét elhordás még most sem, és az emberek az zárt térre viszik ki a kommunális hulladékot, és amint megemelkedik a Latorca, szépen az zárt terekre lehozza nekünk. Dobrony felé meg tudjuk, hogy szépen onnan átmegy Szlovákiába, végül pedig a Tiszába köt ki, ahol a Magyarország, a magyar kormány igyekszik minden Tokaj környékén minden éven feltartóztatni ezeket a szeméthegyeket. Na ezt a szeméthegyeket szépen elhinti nálunk a gyönyörű természetvédelmi területünkön, mivel átéri erdőről van szó, így úgy nézett ki, mint egy szemétdomb. És általában ezeken az átszakadt töltés szakaszokon üríti az erdőre, az erdőnkbe a szemetet, plusz a töltések nem védik az erdőt kisebb áradásoktól, és vannak olyan fafajok is, amelyek nem bírják a folyamatos magas vízállást, és teljesen megváltozott az erdőnek a látvány egyszerűen, az összetétele olyan fákon, nem invazív fajok keltek életre, ami nem odaillő, eltűnnek a nemesfák, eltűnnek a tölgyek, eltűnnek a kőrisek, még sorolhatnám, még mennyi minden problémát jelent. Nagyon összetett probléma. Ezért céloztuk meg annó azt, hogy igyekszünk a töltéseket felújítani, és azokat a részeket, ahol átszakadtak, és veszélyben van ezáltal nem csak az erdőnk, a természetünk, hanem a maga kis térség lakosa is, meg a termőföldek. Ezért kerestük a lehetőséget, hol találunk olyan partnert, akivel ezt meg lehetne valósítani, hozzá lehetne kezdeni egyáltalán ez a munka. Ez nagyon munkagépeket igényel és forrásokat. Így hál' Istennek közösen a NSK-val részt tudtunk venni egy olyan pályázaton, amit hál' Istennek sikeresen meg is nyertünk. Első körben egy munkaképet pályáztunk, amit sikeresen meg is nyertünk, de mint Mihály elmondta, hogy történt egy súlyos tragédia, egy szörnyű tragédia, és Zsukovszky Miklós, esperes úr hirtelen elhunyt, ezért azokat, ami az ő szervezete próbált felhasználni forrásokat közös megegyezéssel átvettük, és ennek a terét is átvettük, ezért két munkagépet tudunk beszerezni. Az egyik megtörtént egy Case 330-as XC eszkovátor, egy 35 tonnás eszkovátort sikerült vásárolnunk, most pedig félúton vagyunk egy dömper megvásárlása felé, ami nekünk azért van szükség, hogy az elmosott töltést vissza tudjuk építeni, és ezáltal meg tudjuk védni a kistérségben élőket, meg tudjuk védeni a termést, és meg tudjuk védeni azt a természeti kincset, amit örököltünk.
1: A projektpartnerek hasonló problémával küzdenek? Tehát itt most arról van szó, hogy van egy összefogás és esetleges tapasztalatcsere, ami mondjuk külföldön, az Európai Unióban már bevált, és ez Dobrony, illetve környéke is tudja kamatoztatni?

0: mindenki más profilt célzott meg. Nekünk ez a legfontosabb, aztán majd lehet, ha ebben ember leszünk ezekkel a töltés, elmosott töltés szakaszokkal rendet tudunk tenni, akkor lehet, hogy mi is, ha lesz lehetőség, akkor más irányba fordulunk.
1: Beszéltünk arról, hogy a határmenti együttműködés egyik fontos része a kapcsolatépítés, a különböző technológiáknak a megismerés és a hálózatban gondolkodás. Ez a pályázat mennyire látja ezeket a tételeket fontosnak? Katasztrófavédelemről beszélgetünk különböző területeken, de mégis partneri viszonyok kialakulása is látható a megvalósulás folyamatában.
2: Igen, ezeknek a projekteknek az egyik legfontosabb ismérve talán az, hogy nem csak arról szól, hogy most akkor van egy támogatás, és akkor mi is megpályázunk, ti is megpályázatok, mindenki megpályáz, és akkor csináljuk, hanem itt a határmenti övezetnek, a határoknak az összemosása történik egy kicsit. Tehát az azt jelenti, hogy valahol ez a térség, és ebben a térségben lévő országok, meg megyék, valahol ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, vagy hasonló problémákkal, és ez a határokon átnyúló projekt azt próbálja megcélozni, hogy az egymás mellett lévő megyékben lévő problémákat közösen próbáljuk megoldani. Tehát ugyanúgy nekünk is van gyakorlatunk valamilyen probléma megoldásában, Magyarországnak is vannak különböző megoldásai egyes problémákra, és így tovább. És akkor egy ilyen projekten belül pedig az történik, hogy közösen felmérjük először is a problémákat, milyen kockázataink vannak, tehát kockázatfelmérés történik. Ebből a szempontból egyébként a projekten belül több ilyen kockázati térkép került kidolgozásra, amely különböző témakörben mutat be egy vizuális képet, hogy melyik megyében, Szabolcs-Szatmár vármegyében, vagyis most már csak megyében, illetve Kárpátalján és más megyékben egy adott témakör, például az árvíz, vagy az éghajlatváltozás, vagy stb., hogy történik ezekben a régiókban. Tehát a lényeg tulajdonképpen az, hogy felmértük, miután felmértük, kidolgoztuk a reagálást, illetve megállapítottuk azt, hogy mit akarunk megelőzni, hogyan tudjuk megelőzni ezeket a kockázatokat. Tulajdonképpen egy kicsit ilyen katasztrófa védelemről is van szó, amit nem akkor csinálunk, amikor már bekövetkezett valamilyen probléma, hanem ezt próbáljuk megoldani. És ugye, ha az árvízvédelemre gondolok, akkor Kárpátalja, illetve Szabolcs megye már többször szembesült a korábbi évtizedben, hogy bizony az árvíz az komoly problémákat tud okozni ezekben a régiókban, és hát a dobronyi térség tulajdonképpen megelőzi ezeket a problémákat ezzel a projekttel, és a projekten belül nem csak az arról beszélünk, hogy most csak vettünk valamilyen gépet, és akkor valamit próbálunk vele tenni, hanem igenis jól bevált gyakorlatokat próbálunk alkalmazni, illetve a projekten belül különböző tréningeken mennek végig a partnerek munkatársai, mondjuk így, és nem csak elméleti tudást kapnak, hanem gyakorlati tudást is, amit majd a projekt későbbi részében szeretnénk kibontakoztatni ugyanúgy. Tehát mi már megtartottunk egy szakmai napot szeptember 16-án, ahol tényleg nem csak az volt, hogy most van egy gépünk, tehát nem csak elméleti dolgokról beszéltünk, hanem gyakorlati dolgokról is, hiszen ez a gép ezen a napon, tehát működésben is láthattuk, hogy hogyan végzi a kotrási munkákat, illetve a Derceni tűzoltóságnak a munkatársa is ott lehettek, akik pedig egy ilyen műszaki mentési akciót, bemutatót tudtak nekünk tartani, vagyis gyakorlatban is láthattuk, hogy hogy hogyan kell eljárni ilyen esetekben.
3: Hol tart most a megvalósítási terv, mármint a kárpátaljai résznek, és mi az, ami még 26-ban hátra maradt?
0: Mihály elmondta, hogy a szakmai napunk, azon a napon 60 méter töltést építettünk újra.
3: Akkor ez egy komoly szakmai nap volt, tehát nem csak előadások hangzottak el?
0: Másképp nem tudjuk bemutatni az építést, csak ha építünk. Úgyhogy ezen a nap este teljesen sötétig dolgoztunk több erőgéppel is, de a munkaoroszlán részét a beszerzett eszköz végezte. Úgyhogy 60 méter töltést építettünk ezen a napon. Várjuk a lehetőséget, hogy hozzáférjünk egy másik tönkrement szakaszhoz, azt is még az év folyamán igyekszünk újjáépíteni. A továbbiakban esetleg, ha sikerülni fog már beszerezni a dömpert, akkor kevesebb civil segítséghez kell fordulunk, kevésbé kell a dobronyi gazdák, vállalkozók segítségét bemondni, és mivel ez saját járműnk, így gondolom, hogy akkor, amikor lehetőség van rá, akkor, amikor az időjárás megengedi, meg mi a magunk ura vagyunk, szerintem gyorsabb tempóban fog épülni ez a töltés szakasz.
1: Vannak a tervek a közeljövőre. Azt látjuk, hogy egy uniós együttműködésnek a kezdetén rengeteg olyan dolog jelenik meg, amely később azért még kérdéseket hoz, így aztán lehet, hogy vannak új ötletek, illetve vannak még befejezetlen munkálatok. Mi az, amit még ezen a területen az együttműködésen belül lehetne mondjuk uniós projektként indítani, vagy legalábbis pályázni a területen?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ezzel a projekttel minden munka nincsen végezve, ez még nem jelenti azt, és talán lehet azt is mondani, hogy igazából ebben az árvízvédelmi kérdésben azért, hát ez egy nagyon nagy falat, és az, hogy egy civil szervezet, egy közösség próbál megmozdulni, és lyukakat betapasztgatni, az nagyon jó, de mi bízunk abban, hogy a közeljövőben lesz még lehetőség hasonló témakörben akár pályázatot benyújtani is, hiszen ez a projekt, amiben mi most benne vagyunk, ez egy 2021-2027-es periódust ölel fel, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel a 27-es vagy 28-as évben újabb kiírások fognak megjelenni, és igazából ezekre a kiírásokra úgy jó reagálni, hogy már van egy megkezdett folyamat, így a támogatók is látják azt, hogy itt érdemi munka folyik.
1: Pontosan megjegyeznünk, hogy a Derci önkéntes tűzoltóságnak a mozgató, hogy a kezdeti pillanata az a 98-2000-es árvízben a közös együttműködés és a közös akarat, illetve a közös segítségnyújtási szándék volt, úgyhogy és azt is látjuk, hogy a határmenti együttműködés a korábbi két árvíz idején nagyon azt mutatta, hogy nagyon fontos az, hogy ismerjük a másik oldalt lévőt, és amikor baj van, akkor együtt tudjunk különböző nemes célokért küzdeni, úgyhogy ez a projekt szerintem ebben is nagyon nagy segítséget nyújt az itt élőknek és a hozzánk szomszédos régiókban lévőknek. Köszönöm, hogy elfogadták meg felkérésünket és megkeresésünket, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra.
2: Köszönjük szépen.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Ferenccel, a Nagy Dobronyi Kistérség vezetőjével és Tominec Mihály projektmenedzserrel beszélgettünk.
4: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 17 percen köszöntjük a mostatkozó rádió hallgatókat, live stream nézőket, egészen 12 óráig vagyunk veletek, ez a második óránk. Rengetegen vagytok velünk, akik nem csak hallgatok, hanem néztek is, éppen most csatlakozik hozzánk Ibolya. Szép szerdőnapot kívánok, szeretettel Erzsébet, szép napot, illetve Mária is, illetve Judit is csatlakozik rádió nézőként, ő szerdén hallgatja a műsor, külön köszöntünk benneteket. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide vár a technikai közérdekű információkat, nem felejtsétek el Jánosiban a kátyú miatt kivannak hagyva, fel vannak marva az úthibák, így aztán akik arra járnak, azok óvatosan, mert igazán nagyon nagy meglepetés tudnak okozni, és egy-két technikai információ még jövünk.
3: Így van, az egyik egy picit kellemetlenebb, ugyanis a Vodokanál Kárpát víz reggel 8:30-tól munkálatokat folytat, és emiatt a Tamás Mihály, valamint a Korjatovics utcán lévő fogyasztók nem jutnak most vízhez egészen délután 1 óráig, azt ígérik a szakemberek, hogy utána zavartalan lesz majd a vízellátás. A másik pedig egy kellemesebb, amiről már hétfőn is hírt adtunk. Viriditás címmel a mai napon a RÉT, tehát a Révész Imre társulatnak az ifjabb tagjainak a kiállításán, illetve annak megnyitóin vehetnek majd részt a kedves érdeklődők. Kutasis Csaba, Román János, Ruszi Noémé, Zsigó Olivia műveit tekinthetik meg. Ma van a megnyitó 15 órától, tehát mai nap délután 3 órától a Nakoxipán galériában, ami Beregszázban a Kossuth tér 2-es szám alatt található.
2: Ez központon helyezkedik el, úgyhogy akár délutáni programként is érdemes beiktatni, ajánljuk mindenkinek a család apraja nagyjának. Megyünk is rább egy rovattal, ez pedig a Kitekintő.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
5: Cikánkéz úszjóhoz vítú.
2: Sorra kezdtek el fűteni a nagy francia szupermarket láncok hűtői egy kibertámadás miatt. Több száz óriási bolt szupermarketet érintett a dolog, és sok-sok millió káros ételromlás lett az egyik következménye. Elkezdtek egyszerűen fűteni azok a hűtők, amelyek egyébként a hűtés funkcióját töltik be, de valami okán a távvezérlőben lehetett a hiba.
3: Így van, úgy néz ki, hogy hozzáfértek az elektronikai rendszerekhez, hiszen már a nagy óriás marketekben és szupermarketekben, úgy, ahogy sok esetben odahaza is digitalizálva vannak bizonyos funkciók, és hát ennek megfelelően egy hűtőt, vagy mély hűtőt, azt arra is be lehet programozni, hogy gyakorlatilag olvassza le saját magát, és hát valakik ezt a rendszert távol is be tudták indítani, nagyságrendileg 250, akár 300 bolt is esett ennek áldozatává, és mondhatnánk, hogy na, jó, hát leolvadt.
2: Igen,
3: így van, de hát otthon is ugye furcsa lenne, hogyha hirtelen arra lépnénk ki a konyhába, hogy hoppá, mi ez a tócsa itt, mert leolvadt, és hát a gyors fagyasztott ételeknek, a húsételeknek, ahol gyakorlatilag a boltnak kell garantálni azt a plusz 5 vagy mínusz akárhány fokos hőmérsékletet, ami a tartóságát megőrzi, hát néhány óra kiesés, vagy annak az újrafagyasztása, akár az állagát, akár az élelmiszer biztonságát is veszélyezteti.
2: Gyakorlatilag ezek a hűtőrendszerek el vannak látva távoli kezelési technológiával, amelyben központi irodában meghatározták, hogy mikor mennyire fokra állítódjon, és így aztán nem kellett ott a egyéni munkatársaknak szabályozni a rendszert. Na, ezt használták ki az informatikusok, illetve a kibertámadás keretén belül, ezeket átállították a távolról, átállították fűtés funkcióra, így aztán hatalmas milliós kár, illetve rengeteg-rengeteg élelmiszer romlott meg. A francia hírügynökség szerint megindult a nyomozás ismeretlen tettes ellen, de ez egy összehangolt országos méretű kibertámadásként nevezték meg, amely talán, hát ilyet én még nem hallottam, de mindenképpen precedens értékű lesz. És jön a kérdés, hogy ugye rengeteg eszközt próbálunk magunk köré vonni, amelyek ugye ellátottak távoli vezérléssel. Most azt gondolom, hogy a fűtésünket, a hűtésünket a telefonunkról tudjuk irányítani, az még hazamész és hirtelen nagyon meleg lesz otthon, vagy éppen nagyon hideg lesz otthon, ha valaki átveszi az irányítást?
3: Kellemetlen valóban. Meg ugye hát önmagában megdöbbentő, hogy egyre komfortosabbá szeretnéd tenni a lakásodat, az életedet. Én megdöbbenve néztem, de tényleg.
2: Bekapcsolja valaki
3: a robot? Akkor tavaly néztem, hogy van már okos radiátor, termosztát. Tehát, hogy ez egy létező dolog. Őszintén nem vettem meg, bár nagyon érdekesnek találta, nem vettem meg, mert azért a hagyományoshoz képest, amihez oda kell menni, fel kell tekerni, hát még mindig jóval drágább, de otthon például van már okos lámpám. Okos villanykörtén, bocsánat, nem lámpa, villanykörte. Wi-Fi-re csatlakozik, te választod ki a a szint, akár azt is, hogy ott vagy az ágyban, nem kell felkelni, és akkor lekapcsolni, felkapcsolni. Tehát én csak hóbortnak nevezném, tehát ilyen felnőtt ember, mikor nem tudja, hogy mire fektesse be, tehát próbáljuk már ki, mégis érdekes, de azért ettől vannak nagyobb technikák is egy háztartásban, és ehhez, ha külsőleg hozzá lehet férni, már pedig azt mondják szakértők, hogy minden, ami online van, minden, ami becsatlakoztató, az hozzáférhető, hát az már felvet néhány biztonsági kérdést.
2: Hát ugye talán a robotporszívóknak a veszélyt, azt mindenképpen előhoznám, bekapcsolva ki a robotporszívót és felszeli a macskát otthon, vagy esetlegesen a robot fűnyírót, amely már ugye vannak olyan technológiák, amelyek ugye műholdon keresztül működnek, elhagyja az udvart és átmegy a szomszédba dolgozni.
3: Nem akarod megvenni.
2: Vagy a szomszéd világos kertjében kezded dolgozni.
3: Hoppá, tényleg. Vagy akár azt is mondhatod, hogy nem én voltam, mert itt meg sikerült balondítani a processzorát a robotnak.
2: De ugye vannak már önvezető elektromos autók, amelyeket távolról a sluszkulcsa be lehet indítani. Hát ennyi erővel igazából megkérem majd kit, gyere értem, és nem az én kitem lesz, hanem a szomszéd, és akkor átparkol majd az én garázsomban, nem is lesz rossz ötlet.
3: Szóval vannak itt még dolgok. Hát ha visszatérünk mondjuk 50 évet, tehát egy hűtőt fogtad, bedugtad a konnektorba, és onnantól kezdve ez hűtött. Tudtad azt, hogyha vastagon áll rajta a rigyég, akkor le kell olvasztani, de hát ez a digitális kitettség, ez azért tud veszélyes is lenni.
2: Megyünk is tovább, ebben az órában is egy meghívott vendéggel, illetve témával szeretnénk foglalkozni.
3: Stúdiónkba várjuk Gabóda Bélát, a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet beregszázi tagozatának vezetőjét.
2: Megyük is rá a zenével, 11 óra 24 perc van, tartsatok velünk a különkérdés műsorával, itt az FM 92.1-en ez a szerdadásunk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 37 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. 095-709-709-es SMS Viber számok aktív. Ide várom technikai közérdekű információkat, ha balesettel találkoztok, írjátok meg, illetve minden közérdekű infót örömmel veszük. Egészen 12 óráig vagyunk veletek élőben, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiumban köszöntjük Gapóda Bélát, a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozatának vezetőjét. Сьогодні з нами у студії Бейло Габуда, завідувач Берегівської філії Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
4: Köszönöm szépen, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket.
2: Vannak olyan területek az életben, akiknél az élet fogytiglan való tanulásnak a intézménye ott kell, hogy legyen, mert talán a folyamatos önképzés és a folyamatos fejlesztés az elengedhetetlen, és ilyen példának okért a pedagógus szakma is. A Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézetnek a beregszászi tagozatának a funkciát akarjuk felmérni, bemutatni, akkor mik azok a területek, amiben tudja ezt a folyamatot segíteni?
4: Hát igen, a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet ez gyakorlatilag a fő központi területe a munkájának, ez a pedagógus továbbképzés. Ugye az intézet az, amelyik biztosítja az állami kötelező továbbképzését a pedagógusoknak. A pedagógusok minősítéséhez szükséges különböző tanúsítványok csak az általunk tartott továbbképzéseknek megfelelően fogadják el az iskolákban az oktatási intézmények, illetve ez az egyetlen olyan intézet, amelyik hivatalos állami tanúsítványt adhat ki a továbbképzésekről. Elég bonyolult a továbbképzési rendszere az Ukrajnának, tehát ez az ukrán rendszer, ami azt jelenti, hogy most évente 30 órás továbbképzésen kell részt venni minden pedagógusnak. 5 éven keresztül, vagyis 5x30 az 150 kreditpontot kell összegyűjtenie minden pedagógusnak ahhoz, hogy egyáltalán az oktatási intézményében minősítsék. És ezt a tanúsítványt elvileg csak hivatalos helyen a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézetben szerezheti meg, bár a tavalyi évben már egy kicsit módosítottak ezen az állásponton a hivatalos állami vezetők, ugyanis nincs kiírva, hogy pont Kárpátaljai pedagógus csak a Kárpátaljai Továbbképző Intézetben vehet részt továbbképzésen, ezt megteheti tulajdonképpen bármelyik ukrajnai intézetben. A dolog lényeg az, hogy gyakorlatilag ezek a továbbképzések most már az online térben zajlanak. A COVID-ig talán 1920-ig zajlottak személyi képzések, igen. Azóta viszont ugye, mikor a COVID miatt kénytelenek voltunk online térbe vonulni a továbbképzésekkel, ez sajnos azóta is megmaradt. Nem tudom, hogy miért lett ilyen népszerű, mert elvileg, tehát még egyszer mondom, az éves továbbképzések meghirdetésénél lehetőség lenne a pedagógusoknak a személyes részvételre a továbbképzéseken, illetve ilyen felemás továbbképzés, tehát online-ban is, meg személyes is, de mindenki előszeretettel választja az online térben való továbbképzéseket.
3: De a magyar tagozat az gyakorlatilag jelenlétében, tehát egyfajta csoportépítő.
4: Igen, formáló. Igen, sajnos azt kell mondanom, hogy a magyar tagozattal kapcsolatosan most ebben a térben negatív dolgokat kellene megemlítenem, mert míg online tér, vagy míg személyes megjelenéssel zajlottak a továbbképzéseink itt Beregszászban, addig a továbbképzések nyelve az olyan 60-70%-ban magyar nyelvű előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat jelentett. Miután mi magunk állítottuk össze a hivatalos tanmenetét a továbbképzésnek, ezért mi voltunk azok, akik felkérhettünk különböző helyekről, innen a Beregszászi Egyetemről, illetve a Magyar Tannyelvű Oktatási Intézetekből pedagógusokat, előadások és különböző gyakorlati foglalkozások megtartására. De miután online-ban vannak a továbbképzések, központosították az egészet, így központosított óraterv van, vagyis továbbképzési terv van, amit Ungváron állítanak össze, így elvesztettük a lehetőséget, hogy magyar anyanyelvű előadókat kérjünk fel, mert a központosított tervekben gyakorlatilag csak az intézetnek a pedagógusai, tehát jelennek meg, a külön

0: ahhoz, hogy a kárpátai pedagógusok azok jobb szakmai felkészültségben legyenek, fejlődjenek.
1: Ezért próbálkoztunk, hogy miután elvesztettük a lehetőséget gyakorlatilag, hogy magyar tannyelvű képzéseket tartsunk, ezért gondolkodtunk valami más rendszerben, és akkor kitaláltuk pár évvel ezelőtt, hogy akkor szervezzünk különböző szemináriumokat, workshopokat, tréningeket, amelyek kizárólag csak magyar nyelven folynak. Az Ungvári Intézet, tehát az anyaintézet ezt teljes mértékben megengedi, nekünk szabad kezet kaptunk benne. Így 3-4 évvel ezelőtt elkezdtük szervezni ezeket a rendezvényeket. Előbb ilyen kaotikus rendszerben, nagy összevisszasággal éppen amilyen témát kitaláltunk, aztán módosítottunk, és akkor azt mondtunk, hogy vigyünk valami rendszert is az egészbe, és akkor elindítottuk a beregszázi tavaszi és a beregszázi őszi módszertani napokat, és ezen belül pedig, e kettőn kívül pedig mára már kialakult, hogy 2-3 nagy tematikus rendezvénysorozatot is tudunk tartani, mert rájöttünk arra, hogy a rendezvényeink akkor lesznek igazán átütőek, ha egy tematikába próbáljuk besűríteni az összes rendezvényünket, így minden egyes nagy rendezvénysorozatunk egy tematikára épül minden tantárgyból, és ezt próbáljuk megszervezni. Illetve több dologra rájöttünk azóta, például arra, hogy sokkal népszerűbbek a száraz, tudományos jellegű előadások mellett, így mondom idézőjelben, a jó gyakorlatok, a jó példáknak a bemutatása, így a képzéseink jelentős része, azt kell mondanom, hogy 60-70%-a valamilyen jó példának a bemutatására, jó gyakorlatnak a bemutatására alapozzuk, amelyre ugye a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákból kérünk fel mindig előadókat, hogy mutassák be a saját gyakorlati rendszerüket. Illetve rájöttünk arra, a saját felmérésünkből főleg, de egyébként a különböző oktatás és nevelés szociológiai felmérések is mutatják, hogy a pedagógusaink annak ellenére, hogy a NUS ezt már egészen másképpen írja le, még mindig a megszokott régi klasszikus pedagógiával dolgoznak. Tehát ez a klasszikus Comenius-Herbarti pedagógia. Így úgy döntöttünk, hogy akkor próbáljunk mi megorientálódni a modern pedagógiai elméletek felé, a modern nevelés felé, és valami újat próbáljunk nyújtani a pedagógusoknak. Természetesen olyan módszereket, amelyek nem kerülnek anyagilag katasztrofális helyzetben, nem hozzák a pedagógust. Így aztán voltak már ilyenek, hogy például gamifikáció, vagy a mostani rendezvénysorozatunk, ugye az egymással tanulás módszere. Az egymás...
2: Igen, most ugye az elmúlt időszakban 152 fő jelent meg a hat képzési alkalmon, és még egy hetedik van terítéken, úgyhogy most is egy tematikus időszakon vagyunk túl.
1: Igen, most is egy tematikus rendezvénysorozat van, ahogy már az előbb bele is akartam kezdeni. Ez az egymással tanulás módszere, amely gyakorlatilag egy amerikai módszer, legalábbis onnan indult el a hódító útjára. És akkor most ezzel a módszerrel foglalkozunk. Tulajdonképpen egy nagyon egyszerű módszer, semmi más nem történik az, mint a tanár egy bizonyos témán belül föltesz egy kérdést, vagy egy problémának a megoldását. Általában tesztorientációs kérdést. A gyerekek válaszolnak a feltett kérdésre, majd a tanár megnézi, hogy milyen mértékben hogyan oszlottak meg a válaszok, és ha 30-70% között van a válaszoknak, azoknak a válaszoknak a kérdése, amely úgy, ahogy többé-kevésbé elfogadható, akkor tovább vihető a módszer, mégpedig úgy, hogy párban dolgoznak tovább, lehetőleg olyan párt választ mindenki magának, saját maga is választhat a gyerek, de a tanár is választhat, vagy az éppen a mellette ülő is lehet, amelyik más választ adott a feltett kérdésre. Aztán jön a vita, a gyerekek egymással vitáznak, megbeszélik a kérdés helyességét, vagyis fejlesztik a kommunikációs képességüket, fejlesztődik az együttműködés készsége és a kritikai gondolkodás kérdése, tehát rengeteg mindenben fejlődik a gyerek, majd egy bizonyos idő után, amikor letelt

0: ennek a megbeszélésnek, a vitának az ideje, akkor újra szavaznak, és akkor újra megnézik az eredményt, ugye, és végül ezek után a tanár ugye megfelelően megadják a választ a gyerekekkel közösen, de nem csak egy szimpla olyan választ adnak, hogy most az A kérdés a jó, vagy a C kérdés a jó, hanem teljesen meg kell magyarázni, hogy miért jó a kérdés, miért gondolja így, hogy ez a kérdés megfelelő. A módszernek, mint említettem, rengeteg előnye van, kezdve a vitakészség, a kommunikáció, a kritikai gondolkodás, de vannak azért hátrányai is, ugye? Az egyik az, ha a tanár nem jó teszi fel a kérdést, akkor egész más irányba is elviheti a gyerekek között kialakul. Igen, vitát. Vagy ugye, most csak csendesen jegyzem meg, amelyik gyereknek jobb a kommunikációs képessége, az ugye akár egy rossz válaszra is meggyőzheti azt, aki jó kérdést, jól válaszolt egyébként a kérdésre elején.
1: Elment csak politikusnak igazából ott.
0: Igen, tehát vannak azért buktatói, vagyis azt kell mondanom, hogy ha megnézem nagyon jól ezt az egymástól tanulást, akkor tényleg egy új módszernek tűnik, de azért miután a tanár ott van a folyamatban, ezért mégiscsak hasonlít inkább a klasszikus pedagógiára is. De ennek a lényege mégiscsak az, hogy a gyerekek, ugye a gyerekek vannak a középpontban, tehát a gyerekek vannak az oktatásnak a teljes középpontjában, és a tanár gyakorlatilag csak az egy irányító szerepet vállal, mint a modern pedagógiai elméletek többségében.
2: Mennyire nyitottak a pedagógusaink arra, hogy újat tanuljanak, hogy egy új módszert fedezzenek fel, hogy kipróbálják esetleg adott esetben kritikát is gyakoroljanak, hogy mi az, amit tudnának továbbvinni, mi az, ami akadály? Milyenek a visszajelzések?
0: Hát úgy néz ki, hogy a rendezvénysorozat végül is, ahogy az elébb is említették, a 152 fős részvétellel az eddig megrendezett 6 szemináriumon, akkor azt jelenti, hogy valószínűleg népszerűek a rendezvények. Volt ugye történelemből, a történelmet azt összekapcsoltuk Mohács 500-zal egyébként, mert a Mohács 500 ugye az évforduló alkalmából azt még augusztus 28-án szerettük volna megrendezni egy nappal a valódi mohácsi csata augusztus 29-e előtt, de technikai okok miatt akkor elmaradt, viszont most hozzákapcsoltuk ehhez az egymáshoz tanulós módszerhez, és akkor így lehet a Mohács 500 az egymással tanulás módszerén keresztül. Aztán volt óvodapedagógusoknak is ebből. Az óvodapedagógusok vettek legtöbben részt ezen a rendezvényen eddig, mert ők több mint 40-en gyűltek össze. Ezt viszont összekapcsoltuk a kötelező angol nyelvvel, mert ugye szeptembertől az ukrajnai óvodákban kötelező az angol nyelvnek az oktatása. Aztán volt matematikából, a matematika az mindig népszerű, volt alsós pedagógusoknak ebből képzés, és a magyar nyelv és irodalom, ahol a történészek Mohács 500 évfordulójához most a magyar szakosoknak a Rákóczi emlékévhez kapcsoltuk a rendezvényt. Rákóczi a kárpátai magyar irodalomban. Illetve volt egy természettudományi, kémia, fizika, biológia, összevontam, mondván, hogy már a természettudományokat általában integráltan tanítják az ukrajnai iskolák döntő többségében, és hát 152 ember vett részt, megint kimondottan azt kell mondanom, hogy főleg a jó gyakorlatok tetszettek a pedagógusainknak minden rendezvényen gyakorlatilag, és akkor már ha itt tartok, akkor ad említsek meg néhány nevet is, akik ezeket a jó gyakorlatokat mindig olyan nagyszerűen tudják felkészülten prezentálni, például történelemből a Balogh Dániel a Kárpátai Magyar Liceumból, vagy Izsák Szilveszter a Jánosi Liceumból. Óvodapedagógián a Rácz Katalint kell megemlítenem, az angol tanárnőjét, a Frangepán Katalin gimnáziumnak. Alsósoknál a Knobloch Évát a Bethlen Gábor gimnáziumból, vagy természettudományoknál a Simon Erzsébetet, aki már rendszeres visszatérője tulajdonképpen a természettudományi szemináriumoknak. És lesz még egy záró rendezvényünk pénteken, amely viszont azt kell mondanom, hogy nem nagyon kapcsolódik tematikában az egymástól tanuláshoz, bár vagy utólag kiderül, hogy lehet, hogy igen. Ez egy kísérlet lesz a második Rákóczi Ferenc Egyetem felsőfokú szakképző intézetnek a tanárai, Kudletyel Krisztina és kolléganője dolgoztak ki egy tréning projektet, ilyen bullyingos témából, amelynek a biztonságos oktatási környezet megteremtése a fő célja, és ezt most felnőttek között, pedagógusok között először fogják ezt a tréninget kipróbálni, meglátjuk, hogy milyen sikere lesz, és mennyire lesz hasznos a rendezvény.
1: Záró akkordra van időnk, még nem ért véget az év, és mindenképpen tartogatnak egy hosszabb képzéssorozatot a következő hónapokban.
0: Igen, még az év a számunkra nem ért véget, még lesz egy rendezvénysorozatunk. Ez az őszi beregszászi módszertani napok lesznek. No, ez viszont a régi kaotikus rendszerben fog zajlani, mert nincs központi tematikája egyelőre a dolognak. Folynak az egyeztetések, hogy milyen szemináriumok, tréningek legyenek. Három, ami már biztos. A matekeseknek lesz egy matifik szeminárium, vagy tréning, vagy nem is tudom, hogy minek nevezem hirtelen. Ez a matifik, ez egy digitális oktatási platform matematikából. 86 országban van jelen, és jelenleg egyeztetünk a magyarországi képviselőikkel, hogy akkor tartanak egy rendezvényt, illetve lesz a mesterséges intelligencia hátrányáról, előnyeiről egy szeminárium, és lesz egy újításunk is. Először az intézet történetében technológiából is tartunk egy szemináriumot a technológia tanároknak.
2: Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk ezeket a dolgokat. Várjuk legközelebb is.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percben Gabóda Bélával, a Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozatának vezetőjével beszélgettünk.
1: Egy záró komment éppen a percben érkezett. Jó módszer, amikor a gyerekek önálló gondolkodásra buzdítják, tanítják. A digitális világban mindenképpen segítség, pláne amikor az AI is megjelenik a Google-ben. Köszönjük a beszélgetést, köszönjük szépen. Megyünk is tovább, reklám után újra jövünk az FM 92.1-en, a különkedés műsora szól.
3: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
7: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád közkettő. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості
5: активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Угоназа Гавідій.
10: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні рулети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
16: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу.

0: Kérdeken 12 óra múlott 1 perccel lassan a fájok búcsú pillanatához érkeztünk itt a hírek előtt.
1: 62 évvel ezelőtt Martin Luther King ezen a napon kapta meg Nobel békedíját, és búcsúzóval az ő gondolatát hoztam. Ha nem tudsz repülni, hát fuss. Ha nem tudsz futni, hát gyalogolj. Ha nem tudsz járni, hát mász. Bármit is teszel, nem állhatsz meg. Menned kell az utadon előre.
0: A Kárpátai Lelki Elsősegéd telefonszolgálat elérhetőségét mondom. 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk ettől a mai naptól és ettől a mai szerdától, és a jó étvágyt kívánjuk az evéthez. Ha Isten megtart bennünket, akkor holnap visszatérünk 10 és 12 óra között a csütörtöki adásunkkal. Addig is maradjatok velünk az FM 92.1-en a nap 24 órában. Búcsúzzak a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István
1: és Péter Zoltán.
0: És nem velünk, sziasztok!

0: perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Életfilozófiák. Minden mindegy. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő menő, rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Mozdulatlannak tűnik. Reggel elindult, akár a többiek. Bár mindenki másképp indul el. Van, aki nehézkesen készülődik. Nehezebben megy az ébredés, olyan jó lenne kicsit lustálkodni, kicsit visszatolni az idő szekerét, minél később kezdődjön, amikor már figyelni kell, összpontosítani kell, a felelősség ideje. Valaki aprólékosan átgondol mindent, ami vár rá. Rendszerezi gondolatait, tetteit. Szöszmötöl, pakolgat, kávézik, reggelizik. Hogy jól kezdődjön a nap. Hogy ne érjék meglepetések. Mindig tudja, mit hogyan mondjon, mit hogyan tegyen. Hogy majd jól végződjön is a nap. Van, aki sietős, rohanós, kapkodós. Hogy odaérjen, hogy időben érkezzen. Indulni kell, menni kell. Vár a munka, az iskola, várnak a barátok, az ismerősök. Vár az életünk. Néha átgondolt, néha esetleges ki hová megy, mikor milyen állomásokat ittad be. Mert ahogyan indulni nehéz, úgy megérkezni is az. Küzdelmes az út, a reggeltől az estéig, a kezdettől a végig. Sokszor a körülmények változtatják az útvonalat. Boldogságok, bánatok, tragédiák. Megtorpantanak, előrébb tolnak, akadályokat gördítenek. De ha ismerem az út végét, a célt, könnyebben veszem az akadályokat. A kicsiket felemelem, a nagyokat kikerülöm. S ha megérkezem, teljes volt a nap. Az életem. S tudom, a nap vége egy új napnak a kezdete. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő menő rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Csak egy helyben toporog, rakosgatja lábait, egyet előre, egyet vissza. Elindult, de nem akar megérkezni sehova. Nem tudja hová, s ahol van, az biztosnak tűnik. Messziről mozdulatlannak látszik, messziről zavartalannak látszik. Peregnek a kockák, s közelebbről szemlélve kiderül, nem mozdulatlan, csak céltalan. Nem zavartalan, csak céltalan. Nem tudja, hogy ő a főhős.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: та на Хмельницького 112/4. Magnum. Грай, відпочивай, святкуй.
1: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ma egy különleges, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb történelmi helyszínre hívom a hallgatókat, a Felső-Tisza vidék határáról, Vásároslaménytól nem messze Vámosatjára, ahol a Büdi váromjai mesélnek a múltról. A településhez közel egy csendes, természetközeli környezetben találjuk a Büdi váromját, amely a 16. században épült reneszáns stílusban. Egykor vizes árok, kaputorony és erős várfal védte, ma pedig már csak a földben rejtőző kövek és a feltárások nyomai idézik fel a hajdani erősséget. Mégis van benne valami különleges. Az ember itt nem csak egy romot lát, hanem egy egész korszakot érez maga körül. Aki erre jár, annak érdemes úgy tekinteni a vidékre, mint egy nagy, összekapcsolódó történelmi térre. Hiszen nincs is messze innen Vásároslemény, amely ma a Bereg egyik meghatározó központja. Innen indulva könnyen bejárhatók ezek a rejtett értékek. Tákos, Csaroda, Gelénes és Vámosatja is egy-egy apró, de nagyon gazdag darab ennek a tájnak. Vásároslaményból nézve ez a térség egy igazi élő történelemkönyv, ahol egy rövid kirándulás alatt középkori várak, régi templomok és természetközeli helyszínek kapcsolódnak össze. A Büdi váromja pedig jó példa arra, hogy a múlt nem mindig látványos falakban él tovább, hanem a történetekben, amelyeket magunkkal viszünk. Egy csendes séta Vámosatja határában így nem csak kirándulás, hanem egy időutazás is, a Bereg szívéből indulva.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ma egy különleges, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb történelmi helyszínre hívom a hallgatókat. A Felső-Tisza vidék határáról, Vásároslaménytól nem messze Vámosatyára, ahol a Büdi váromjai mesélnek a múltról. A településhez közel egy csendes, természetközeli környezetben találjuk a Büdi váromját, amely a 16. században épült reneszáns stílusban. Egykor vízesárok, kaputorony és erős várfal védte, ma pedig már csak a földben rejtőző kövek és a feltárások nyomai idézik fel a hajdani erősséget. Mégis van benne valami különleges. Az ember itt nem csak egy romot lát, hanem egy egész korszakot érez maga körül. Aki erre jár, annak érdemes úgy tekinteni a vidékre, mint egy nagy, összekapcsolódó történelmi térre. Hiszen nincs is messze innen Vásároslemény, amely ma a Bereg egyik meghatározó központja. Innen indulva könnyen bejárhatók ezek a rejtett értékek. Tákos, Csaroda, Gelénes és Vámosatya is egy-egy apró, de nagyon gazdag darab ennek a tájnak. Vásároslaményból nézve ez a térség egy igazi élő történelemkönyv, ahol egy rövid kirándulás alatt középkori várak, régi templomok és természetközeli helyszínek kapcsolódnak össze. A Büdi váromja pedig jó példa arra, hogy a múlt nem mindig látványos falakban él tovább, hanem a történetekben, amelyeket magunkkal viszünk. Egy csendes séta Vámosatya határában így nem csak kirándulás, hanem egy időutazás is, a Bereg szívéből indulva.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» – велика Бигань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Гьотрі авісер вагя шерв. Бізо магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Sziasztok, ez itt a Zenesáv, én pedig Antal István vagyok, és ma egy fél órára elmerülünk a Szinti Pop egyik legnagyobb nevű duójának világában, a Brit Pet Shop Boys univerzumban. Ha szereted a 80-as, 90-es évek elektronikus hangzását, akkor most jól jársz, mert ez itt a Szinti Pop legendák 30 percben. Készülj fel, mert jönnek a legnagyobb slágerek, meg egy-két kulisszatitok is. Dőj hátra, és induljunk el egy igazi zenei időutazásra. Vítanie radiozvuka Champs, s vámi vedúci István Antal. I сегодня в программе музычный трек прозвучать хиты британского поп-дуэту Pet Shop Boys. Залишайтеся с нами. Elsőként jöjjön a dal, amivel minden elkezdődött, az 1984-est West End Girls. Igazi városi himnusz, tele nyomasztó képekkel és pulzáló ritmussal. Ez volt az első nagy dobásuk, és rögtön világsiker lett belőle.

A Pet Shop Boys nem csak hangzásban voltak különlegesek, a dal szövegeik tele vannak iróniával, társadalom kritikával és néha elég mély érzelmekkel is. Most viszont jöjjön egy kicsit lazább, táncosabb dal. Eredetileg Elvis Presley slágere volt, aztán jött Neil Tennant és Chris Lowe, és teljesen új életet leheltek bele 1987-be. Ez lett az egyik legnagyobb sikerük, sőt, sokan ezt tartják minden idők egyik legjobb feldolgozásának. Always on my mind.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: A duó 1981-ben alakult Londonban, Neil Tennant zenei újságíróként kezdte, a Smash Hitsnél dolgozott, ahol többek között a The Police és a Duran Duran tagjaival is interjúzott. Aztán megismerkedett Chris-szel, egy lemezboltban, igen tényleg egy pet shop közelében, innen a név. Azóta több mint 50 millió lemezt adtak el világszerte is, még mindig aktívak. Jöjjön egy igazi drámai dal, az It's a Sin. Ez a szám 1987-ben jelent meg Neil

Na jó, most egy kicsit könnyedebb vizekre vezünk. Jöjjön egy igazán színes játékos dal, ami a 80-as évek buli hangulatát idézi. Ez már a latin hatásokat is magán viseli, és nem mellesleg egy fantasztikus videó is tartozik hozzá, amit Kubában forgattak. Igazi napsütés, nosztalgia, Domino Dancing.

A Pet Shop Boys igazi divat ikonok is voltak, Neil mindig elegáns, Chris meg ott rejtőzött a napszemüveg mögött. Soha nem táncoltak a színpadon, mégis mindenki figyelt őket, mert volt stílusuk. A minimalizmusukkal ők lettek az elektronikus pop arisztokratái. Most pedig egy olyan dal következik, ami talán kevésbé ismert a nagy közönség számára, de az egyik legszebb, legszívszorítóbb számuk, a The Way It Used To Be. 2009-ben jelent meg a Yes albumon, és gyönyörűen idézi meg azt az érzést, amikor csak emlék marad egy kapcsolat. Tiszta, egyszerű dallam, és közben valami egészen mély fájdalom is ott van benne. Ha volt már olyan, hogy valakit el kellett engedned, ez a dal neked szól.

A legnagyobb slágerek mondják el a legtöbbet. Néha egy-egy csendesebb, visszafogott dal szól igazán hozzánk. Ez volt a The Way It Used To Be. Hát ennyi fért bele a mai 30 percben. A Pet Shop Boys több mint 40 éve vannak pályán, és még mindig új lemezekkel jelentkeznek, turnéznak, és hát újra meg újra meglepnek minket. Én Antal István voltam, és ne felejtjétek, music is the key. Legalábbis a Pet Shop Boys szerint. A végén következzen a Did You See Me Coming? Sziasztok! Сегодня програмі музичний трек прозвучали хіти британського поп-дуету у стилі синті-поп Pet Shop Boys. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з радіо Puls FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

0: A hajómanó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hajómanó. Egy óriási óceánjáró hajón élt, amely árut szállított egyik kikötőből a másikba. Óriási volt az óriási hajón minden. Óriási a kémény, óriási a kormánylapát, óriási a zászló, óriási a fedélzet, óriási a vasmacska, óriásiak a láncok, óriásiak a húzalok, és óriási a hajtókar. Bámult is minden hajó, mikor befutottak a kikötőbe. Laposan nézett a bálna vadászhajó. Féltékenyen lesett a sétahajó. Elismerőn ámult a vitorláshajó. Ilyetten pislogott az utasszállító hajó. Kacéran kacsingatott a kisasszonyhajó. Komolyan figyelt a tenger felett járó. Rövidlátón hunyorgott a tenger alatt járó.
1: Óriási! Az én hajóm a legóriásibb!
0: Újjongott a hajómanó.
1: 1000 hordó gépolaj!
0: Peckesen kiállt a hajóhídra, s onnan nézte, hogy a rakodó munkások 1000 hordó gépolajat gurítanak le az óriási hajóról. A hordók helyébe 2000 láda banánt rakottak. Aztán felszedték a horgonyt, és tovább hajóztak új vizek felé.

0: és óriásit csattant a szélbe.
1: Óriási! Óriási!
0: Lelkendezett a hajómanó.
1: Ezen a hajón mindenki tudja a dolgát!
0: Ebben a pillanatban halk sóhajtás hallatszott. Mintha valaki finoman ásított volna egyet.
1: Ki ásítozik itt?
2: Bocsánat, én vagyok a csöpnyi csavar.
1: Csöpnyi csavar? Itt, ahol mindenki óriási?
2: Én csöpnyi vagyok, és fölösleges.
1: Jegyezd meg, hogy ezen a hajón senki sem fölösleges. Itt mindenki hasznos, mindenki fontos, mindenki dolgozik. Hol vagy hát?
2: Az orrod előtt, a hajtókar könyökében.
1: Valóban csöpnyi vagy, de akkor se fölösleges. Ha ide csavartak, akkor óriási szükség van rád. Ne ásítozz!
2: De ásítozom, mert unatkozom. Itt senki sem törődik velem.
1: És én? Én senki vagyok? Siránkozás helyett inkább végezd a dolgodat.
2: Megmondanád, hogy mi az én dolgom?
1: Azt nem tudom, de az biztos, hogy óriási.
2: Óriási dolguk a többieknek van. A kémény füstöl, a kormánylapát kormányoz, a zászló lobog, a gépek zakatolnak, a láncok csörögnek, a húzalok feszülnek. De én nem csinálok semmit, csak kuporgok itt. Elegem van az óriási hajtókarból.
1: Nyugalom, csöpnyi csavar, óriási nyugalom. Holnap újból meglátogatlak, te csak végezd a dolgodat.
0: Másnap szörnyű vihar tört ki a tengeren. Rázkódott az óriási hajó, rázkódott a kémény.
3: Így füstölnek lábam nagyok, én egy fontos, nagyon fontos kémény vagyok.
0: Rázkódott a kormánylapát!
3: Semmit félve én nem hagyok, én egy fontos, nagyon fontos lapát vagyok.
0: Rázkódott a zászló!
3: Sejben feszül fénylik a ragyog, én egy fontos, nagyon fontos zászló vagyok.
0: Egyszer csak nyek, megállt a hajó. A vihar is elült. Csend lett.
1: Mi történt?
0: Rohant elő a hajómanó.
1: 2000 láda zöld banán, mi a baj? Miért nem füstöl a kémény? Miért nem kormányoz a kormánylapát? Miért nem lobog az ászló? Miért nem zakatolnak a gépek? Miért nem csörögnek a láncok? Miért nem feszülnek a húzalok? Óriási! Minden a helyén, mindenki munkára kész, miért megyünk mégsem? Miért áll a hajó?
0: És akkor megpillantotta a hajtókar könyökén a lyukat. A csöpnyi csavar kirázódott a helyéről, s most ott hevert a hajópadlón.
1: Csöpnyi csavar, csak nem alszol?
2: Nem, csak teljesen kicsavarodtam.
1: Miattad nem megy a hajó?
2: Miattad?
1: Miattad? Most nagyon figyelj!
0: Azzal a hajómanó fölcsippentette, és helyre csavarta a csöpnyi csavart. Nyomban működni kezdett a hajtókar. Megfeszültek a húzalok, csörögtek a láncok, munkába lendültek a gépek, lobogott a zászló, kormányzott a kormánylapát, és füstölt a kémény, mintha abba se hagyta volna.
2: Óriási, miattam megy a hajó!
0: A csöpnyi csavar azóta is ott szolgál a hajtókar könyökében. Továbbra sem törődik vele más, csak a hajó. A csöpnyi csavar mégis olyan erősen kapaszkodik, mintha óriási lenne.

Volt egyszer egy király, s ennek egy leánya. Olyan szép volt a király kisasszony, hogy sehol sem volt mása, de olyan gőgös is, olyan elbizakodott, hogy minden kérőjében talált valami kivetnivalót. Egymás után kosarazta ki kérőit, de nem érte be ennyivel, még ki is gúnyolta őket. A király egyszer nagy ünnepséget rendezett, birodalmából, meg messzi országokból meghívott minden ifjút, aki leányának kezére pályázott. Rend és rang szerint vonultak fel az ifjak, előbb a királyfiak, hercegek, grófok, bárók, aztán a nemes emberek. Ellépdelt a király kisasszonya kérők sora előtt, szemügyre vette őket, de egyikünk mellett sem ment el gúnyos szó nélkül. Ezt kövérnek találta. Boros hordóhoz nem megyek, mondta. Az túlságosan magasnak. Égi meszelőse lesz a párom, kiáltotta. A harmadik alacsony volt hozzá, hiszen ez elfér a zsebemben. A negyediknek a sápadt arca nem tetszett. Olyan fehér, mint a halott. Az ötödik meg túlságosan piros volt. Kakastarék képű. A hatodikat görbének találta. Egyenesre kellene kalapálni, gúnyolódott. Senki sem tetszett neki. Legelől a sorban egy derék királyfi állott, akinek egy kissé görbe és hegyes volt az álla. Őt kacagta ki a legcsúfosabban a király kisasszony. Nézzétek csak, kiáltotta nevetve, hiszen ennek olyan az álla, mint a rigócsőre. El is nevezte nyomban a királyfit rigócsőr királyfinak. Az öreg király, látva, hogy a leánya hogyan gúnyolja ki a sok derék ifjút és kosarasz ki mindenkit, haragra lobbant, s ráparancsolta lányára, hogy a legelső koldushoz, aki arra vetődik, feleségül kell mennie. Néhány nap múlva egy énekes koldus állt meg az ablak alatt, alamizsnát kért. A király, amikor meghallotta énekét, leküldte a szolgáit. Vezessétek elém azt a koldust! Belépett a koldus piszkos, rongyos gúnyájában, énekelt a királynak meg a leányának, s amikor énekét befejezte, szerény adomány értesedezett. A király azt mondta neki, olyan szépen énekeltél, hogy jutalmul, feleségül adom hozzád a leányomat. Megijedt a király kisasszony, de a király kérlelhetetlen volt. Megfogadtam, mondta, hogy feleségül adlak a legelső koldushoz, aki a palotámba vetődik, és állom szavamat. Hiába való volt minden rimánkodása. Papot hívtak, s az nyomban összeadta a király kisasszonyt, meg az énekes koldust. Az esküvő után azt mondta a király, nem illő, hogy egy koldus felesége királyi palotában lakjék, eredj az urat hajlékába. Kézen fogta a koldus a feleségét, úgy vezette ki a palotából. Bizony, gyalog járt most a király kisasszony. Útjukban egy nagy erdőhöz értek, megszólalt a király kisasszony. De szép erdő, ugyan kié? Ez a rigócsőr királyfié. Felesége lettél volna, ez az erdő tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Tovább mentek. Nem sokára egy nagy réd szélére értek. Megszólalt a király kisasszony a koldús felesége. De szép rét ez, vajon kié? Hát rigócsőr királyfié, ki nem kosaraztad volna, ez a rét is tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Folytatták útjukat, nagy városba értek. Megszólalt itt megint a király kisasszony. De szép város, ugyan kié? Hát rigócsőr királyfié, felesége lettél volna, ez a város tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Nincs ez rendjén, mondta végül a koldus, hogy te folyton más férj után áhítozol. Velem talán be se éred? Tovább mentek, végre egy egészen kis ház elé értek. Megszólalt a király kisasszony a koldus felesége. Kidőlt, bedőlt, ütött, kopott. Hát itt vajon ki lakhatott? Ez bizony az én házam, és mostantól fogva a tiéd is, felelte a koldus. Ebben lakunk ezen túl. Nagyot kellett hajolnia a király kisasszonynak, hogy az ajtón beférjen. Hát a szolgák hol vannak? Kérdezte.
Szolgák? Nevetett a koldus. Itt bizony magadnak kell elvégezned mindent. Rak tüzet szaporán, forralj vizet, főz nekem vacsorát, mert éhes vagyok. Nem értett a királylány sem a tűzrakáshoz, sem a főzéshez, hogy is értett volna. A koldusnak magának kellett munkához látnia. Elköltötték az inséges vacsorát, aztán nyugovóra tértek. Másnap a koldus már kora hajnalban felkeltette a feleségét, s ráparancsolt, hogy végezzen el minden munkát a ház körül. Így éltek szűkösen néhány napig, amíg csak ki nem fogytak mindenükből. Akkor azt mondta az ura. Nem megy ez így tovább, kedves feleségem. Kosarat fogsz fonni ezentúl, mert levegőből nem élünk meg. Kiment az erdőre, fűzfavesszőt vágott, és hazavitte az asszonynak. Az kénytelen, kelletlen munkához látott, hanem a hegyes vesszők, alig hogy hozzájuk nyúlt, felsebezték kényes kezét. Na, látom, ezzel nem sokra mégy, mondta a koldus. Fonj inkább, talán ahhoz jobban értesz. Leült a király kisasszonya rokka mellé, de a durva fonal elvágta gyenge ujjait, nyomban kisergett a vére. No lám, mondta a férje, nem értesz te semmiféle munkához. Rosszul jártam veled. Mást kell megpróbálnom. Csuporral, bögrével fogunk kereskedni. Te majd kiülsz a piacra, és kínálgatod a portékát. Jaj nekem, kesergett magában a király kisasszony, ha arra vetődnek apám alattvalói, s meglátják, hogy csuprot árulok a piacon. Csúful kinevetnek. De hiába síránkozott, engedelmeskednie kellett, ha nem akart éhen halni. Jól indult a vásár, sok edényt eladott mindjárt. Az emberek szívesen vásárolták a szép asszonytól, nem is alkudoztak. Olyanok is akadtak, akik kifizették a csupor árát, de a portékát otthagyták. Amikor a piacon szerzett pénz elfogyott, a koldús megint átadott az asszonynak egy halom edényt, s kiküldte a piacra. Ott üldögélt a király kisasszony a piac tér sarkán, kínálgatta a portékáját. Egyszer csak ott termett egy pityókos huszár, lovával az edények közé tipratott, s ezer darabra törte, zúzta a sok cserépedényt. Sírva fakadt a király kisasszony, azt sem tudta, mihez fogjon ilyettében. Ó, Istenem, mi lesz velem, sopánkodott, mit szól az uram, ha megtudja? Hazaszaladt, és elpanaszolta, hogy járt. Törékeny holmit nem is a piac szélén kell kirakni, korholta a férje. Látom, nem vagy való semmiféle tisztességes munkára. Na de ne sírj! Jártam a királyi palotában, s megkérdeztem, nincs-e szükségük konyhalányra. Azt ígérték, felfogadnak. Ételt kapsz ott, az lesz a fizetséged. Beállott hát a király kisasszony a király szakácsa mellé. Reggeltől estig dolgozott, nem volt megállása. Két zsebébe két kis csukrot tett, abban vitte haza a konyháról az ételmaradékot. Így tengették életüket. Egy napon hírül vették, hogy a király legidősebbik fia alakodalmát tartja. Fellopakodott a szegény király kisasszony a palotába, a nagy terem ajtaja mögött húzódott meg, onnan nézte a fényes sokadalmat. Minden gyertyát meggyújtottak, egymás után léptek be a királyi vendégek. Szépek voltak, ragyogóak. Elszorult a király kisasszony szíve a sok pompa fényesség láttán, szánta-bánta már elbizakodottságát, kevésségét, amely erre a sanyarú sorsa juttatta. A szolgák néha odavetettek neki egyet-mást az incsiklandozó falatokból, azokat két kis csuprába rakosgatta, hogy hazavigye. Egyszer csak belépett a terembe a királyfi. Sejem, bársony volt a ruhája, aranylánc csillogott a mellén. Nyomban észrevette a szépséges teremtést az ajtósarokban, megragadta a kezét, hogy táncba vigye, de a király kisasszony ilyetten húzódozott. Akkor látta csak, hogy a királyfi nem más, mint Rigócsőr királyfi, aki csúfosan kikosarazott. De hiába szabódott, a királyfi bevitte a terembe. Abban a pillanatban kiesett zsebéből a két edényke, kiömlött a leves,
Széthullott az ételmaradék. Hangos hahotára fakadtak a vendégek, gúnyolták a szegény királylányt, az pedig szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenletében. Kiszökött az ajtón, le akart szaladni, de a lépcsőn valaki utolérte, és visszavitte a terembe. A király kisasszony felnézett. Rigó Csőr királyfi állt előtte megint. Megszólalt a királyfi kedvesen, meleg hangon. Ne félj tőlem! Én voltam az urad, a koldus, akivel együtt laktál a viskóban. A huszár is én voltam, aki az edényeidet összetörte. Meg akartalak leckésztetni. Megbűnhődtél kevésségedért, azért, mert kigúnyoltál engem. Keserves sírásra fakadt a király kisasszony, azt mondta, nagyon megbántottalak, nem érdemlem, hogy a feleséged legyek. Ne sírj, vigasztalta a királyfi. Vége a nyomorúságnak! Üljük meg most igazi lakodalmunkat! A komornák pompás ruhákba öltöztették a király kisasszonyt. Megérkezett a palotába a leányapja is, egész udvarával, és sok szerencsét, boldogságot kívántak az ifjú párnak. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Magam is szívesen lettem volna vendég veletek együtt, Rigó Csőr királyfi lakodalmán.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a 2
1: FM. Klasszne radio. V dorohu.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.